Felső Tisza vidéki klarinét muzsika következik Táncházban című műsorunkban a Dobroda zenekar és a remek fúvós Deák Volom Dávid előadásában. Utána Korpás Réka énekét Dömény Krisztián kíséri citerán, aki Rimóci szerelmes dalokat fúj Holec Istvánné Kanyó Margit repertoárjából. Aztán szintén egy fiatal, tehetséges énekes hölgy következik, Purcsel Cseperke, akitől egy Fehér László balladát hallgassunk meg. S műsorunk ezen részét kiskunsági dallamok zárják, a citerás Takács Attila.

Délalföldi dallamok következnek Táncházban című műsorunkban a Talla Bille zenekar és Istvánfi Balázs előadásában. Északról délfelé haladva a Délalföld után egy nagy ugrással a víz melléken a Kisküküllő vidékén találjuk magunkat, hogy aztán a Gyimesi hegyek közé repítsen bennünket Koncz Gergely prímás. Az első vízmelléki összeállítás prímása is ő. Itt Fekete Antal, Bece nevén Puma, valamint Havasréti Pál és Lieber Endre kísérik, a Gyimesit pedig szólóban játsza Koncz Gergely.

Egy eredeti felvétel lesz az utolsó mai népzenei összeállításunkban. Kanalas Imre és zenekara muzsikál Ökörító környéki román táncrendet. Munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Gorzsás Gábor nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balog Mariannával.
1: Kedves hallgatóink, ez itt a Variációk népzenére 172. adása.

A Heveder zenekar az erdélyi magyar népzenei élet egyik meghatározó, nem sokára fennállásának 25. jubileumát ünneplő együttese. Nem egyszerűen erdélyi népzenét játszó zenekarról van szó. A Sepsiszentgyörgyi Táncház és Színpadi népzenei élet egyik meghatározó műhelyévé váltak, miközben a hagyományos erdélyi vonósbandák örökségét igyekeznek mai környezetben tovább éltetni.

a zenekar vezetőjével, Fazekas Leventével 2025-ben a Háromszék hírportál készített interjút. Ebből a beszélgetésből idézünk. Igyekszünk lefedni a Kárpát-medence teljes zenei palettáját, ami azt jelenti, hogy mindenki több hangszeren is játszik, olyan formában, hogy mindig a megfelelő hangzást tudjuk elérni. A népzene nem koncertzene, hanem funkcionális. Alapvetően a zenész muzsikál, énekel, arra meg valaki mulat, valaki táncol. Ez a viszonyrendszer különböző szituációkban megkövetel bizonyos dolgokat, és ehhez tudni kell alkalmazkodni. Az utóbbi időben a népzene népszerűsítése miatt mi is sokat koncertezünk. Van 2 kiadott lemezünk, és 4-5 kiadatlan. Inkább ilyen irányba vezet az utunk.

Részleteket hallottak a Heveder zenekar felvételeiből. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balogh Mariannát hallották.

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor.

zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar Nóták. Népzenék.

0: Dankó Rádió. Keszthelyen FM 104,3. A Magyar Zene Rádiója.
1: Ennek a szép barna lánynak dombon van a háza, sudár jegenyepa van az udvarában, sudár jegenyepa rám hajlik az ága. Ennek a szép barna lánynak én leszek a párja, sudár jegenyepa rám hajlik az ága. Ennek a szép barna lánynak én

szemeimet rá sem merem vetni, mert fiatal az édesanyja, azt is kell szeretni. Csalva szemeimet rá sem merem vetni, mert fiatal az édesanyja, hát azt is kell szeretni. Lehajlott a repce száraja földre, gyere babám, üdej az ölembe, de adok neked olyan csókot, bizisten, amilyet még nem láttál te sohasem, de ha nem ülsz az ölembe,

a szoknyádon. De én akkor is legény leszek a gátom, de mert csak egy béleány a szoknyádon. Megszökött a feleségem, nem is nagyon bánom.

pontosid négy óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója.

kicsi fehér mezelszoba, falon függő Mária kép. Egy sarokban az asztal.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Hogyha ír majd édesanyám is,

0: Istek három Isten látni.
1: Dankó Rádió. Békés Csabán FM 100,9. A Magyar Zene Rádiója.

A pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Kis patak szélén párjával csendesen élt egy cigány. Vén öreg ember, nótája nem kell,

És a vén ember eltipeg csendben, hóna alatt a kopott hegedű.

s így szólt az egyik. Jó uraim, mamulatunk, ugye? Nyissanak ajtót, ezt a kis rajkót. Látni szeretném, repülni tud-e?

ek pario mar holvottolajon. S beszól az ajtó, urak, jó mulatás.

a szemed, mint az ég, piros hajkat csuda szép galambom. Cifra bodros a ruhád, a kapuba várok rád, galambom. Ha nem jössz ki, ha nem jössz ki, benn maradsz. De ha kijössz, hogyha kijössz, csókot kapsz. Elvesztem az eszemet, s megkérem a kezedet, galambom. Ha nem jössz ki, ha nem jössz ki, benn maradsz. De ha kijössz, hogyha kijössz, csókot kapsz. Elvesztem az eszemet, s megkérem a kezedet, galambom. Megmaradt az eszem is,

az ég, ilyen lesz majd mind a hét kalandom. Zsindelyes, de zsindelyes a mi házunk, ringa bölcső sír a gyerek mi nálunk. Ég az eme, mint az ég,

0: csuda volt.
1: Örökzöld dallam.
2: És kívánok még nagyon sok boldog névnapot.
1: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: A hírszerkesztő Demeti Íme a nevében is köszönti önöket a mikrofonnál, Jávor Miklós. Az állami vagyon visszaszerzésével kapcsolatos vizsgálatok és büntetőeljárások rövidítése érdekében jogszabálymódosítást helyezett kilátásba a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a kormánynál senki nem szeretné jobban a vagyon visszaszerzését és a felelősök megbüntetését. A kormányfő az NNVVH vezetőinek megbízatása kapcsán hangsúlyozta, céljuk a létező legerősebb hivatal felállítása, szakmailag elkötelezett és megalkuvást soha nem tűrő vezetőkkel. Hozzátette, nem a közvélemény és az állampolgárok felelőssége az, hogy ki az adott pozícióra a legmegfelelőbb jelölt. Akár 2 milliárd eurónyi forrás is rendelkezésre állhat a Vekerle lakásépítési programra, közölte Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter szerint a lakhatási válságot csak állami beavatkozással lehet megoldani. Emlékeztetett arra, hogy még 2015-ben egy átlagos lakást csak nem 6 évnyi nettó átlagkeresetből lehetett megvásárolni. 2025-re ez az idő 7 év fölé nőtt. A szélerőművi kapacitások létesítésére és bővítésére írt ki pályázatot a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal. 6 járásban összesen 9 hálózati csomópont létesítésére lehet pályázni. A leendő szélerőművek 2030 és 2032 között állnak majd szolgálatba. Lemondott a Magyar Korvin Lánc testületben betöltött tagságáról és a Korvin Láncról Krausz Ferenc. A Nobel-díjas fizikus a Telexnek azzal indokolta a döntését, hogy a testület működése és az a szerep, amely szerinte egy ilyen közösségnek fontos közéleti, tudományos és erkölcsi kérdésekben be kellene töltenie, jelentősen eltér egymástól. Krausz Ferenc hozzátette, ennek számára fájó, de csak egyetlen példája az Élvonal Alapítvány ügye. A szervezetet novemberben alapították a tudós kezdeményezésére. A kormány májusban jelentette be, hogy felbontja azt a 261 milliárd forintos szerződést, amit az alapítvány az Orbán kormánnyal kötött. Meghaladta a 800-at a nepáli-kínai határnál történt földcsuszamlás és villámárvíz halálos áldozatainak száma. A határ két oldalán több mint 3000 embert, köztük több száz turistánt eltűntként tartanak nyilván. Továbbra is 3 kettős állampolgárságú magyart is keresnek. A kínai és nepáli hatóságok közben további lehetséges áradás veszélyeire figyelmeztetnek. A szerdai áradás jeget, sarat és sziklatörvényeket sodort magával, településeket öntött el, utakat és hidakat tett tönkre. Idehaza meghalt a kórházban az a 23 éves fiatal, akit Debrecenben késeltek meg szombat éjjel. A gyanúsított egy 64 éves hajléktalan férfi, szóváltásba keveredett 2 fiatal emberrel, majd az egyiket szíven, a másikat hason szúrta. A támadó elmenekült a helyszínről, órákkal később kapták el. Letartóztatásáról a hét elején dönt a bíróság. A rendőrség életveszélyt okozó testi sértés miatt indított eljárást. Gomoly felhős napos idő várható, délután megnövekszik a felhőzet, estétől viharossá fokozódik a szél, napközben 30-35, késő este 17-27 fok várható.
1: Derűs napot! A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Jó reggelt, derűs napot kívánok! Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket egy új nap és egyben egy új hét kezdetén. 2026. augusztus 31-e van, hétfő, 6 óra múlt, 6 perccel, Hajdú Tibor vagyok. Munkatársaim ma Gyurmán Gábor hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő. Együtt töltjük majd a következő szűk 4 órát, remélem jó hangulatban, garancia erre a kiváló muzsika. Olyan nóták szólnak, hogy tyuhajja. Jó ital a kadarka, énekli például nem sokára Jákó Vera ezt a nótát. Befordultam a konyhára, Tréfás György előadásában hallgatjuk meg Petőfi megzenésített költeményét. Játszom majd részletet, Erkel Bánkbányából a keserű bordalt is hallhatják majd Bognár Szabolcs előadásában, de természetesen örökzöldek is felcsendülnek. Közöttük Kovács Erzsi 1961-es felvétele, a jó az álmodozás. Nem sokára megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk a következő egy-két napban. Névnapos köszöntés is lesz majd utána, illetve a híres születésnaposokról egy rövid összeállítást készítünk. Nem sokára kalendárium, milyen fontos, emlékezetes események köthető augusztus 31-éhez. Elsőként már is Kosári Judit énekel. A nóta címe Csendesen, csak csendesen. Farkis Béla és zenekar a kísér. Arra kérem, Önöket tartsanak ma is velem. Derűs napot, jó reggelt!

0: karácsonyra.
1: 2 perc múlva 4:45 jó reggelt.
2: Dankó kalendárium. Ezen a napon történt.
1: 1594. augusztus 31-e Báthori Zsigmond a kolozsvári piac téren 6 török párti főurat fejeztetett le. Szintén ezen a napon szentelték fel az esztergomi főszékes egyházat 1856-ban, és erre az ünnepi alkalomra írta Liszt az esztergomi misét, amelyet ő maga vezényelt a bemutatáskor. 1878-ban ezen a napon pusztított árvíz Miskolcon a Szinva patak áradása csaknem 300 ember életét követelte. 1896-ban a budapesti nagykörút ünnepélyes átadása éppen augusztus 31-ére esett, a szovjet vörös hadsereg pedig 1944-ben ezen a napon vonult be Bukarestbe. 1980-ban a lengyel kormány és a sztrájkoló munkások Gdanskban megállapodást írtak alá, és ennek eredményeképpen jött létre a Szolidaritás szakszervezet, az NDK és az NSZK kormánya 1990-ben kötötte meg a szerződést a két német állam újraegyesítéséről, és egy borzasztó tragédia 1997-ben vesztette életét Diana hercegné Párizsban, egy alagútban. Most már mondhatjuk, hogy ez is történelem. Jöjjünk vissza a jelenbe, Lehár Fraszkita című operettjéből játszom részletet. Jenei Gábor az előadó, kísér Hankó József és zenekara. Jó reggelt!

Szerdán várható hidegfront, utána némiképpen enyhül a kánikula. Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Ma még nagyon meleg lesz, és a gomoly felhőkkel tarkított napos időben helyenként fordulhatnak elő záporok és zivatarok. 29-36 fok közötti hőmérséklettel számolhatunk. A Dankó Rádióban a folytatásban Egri József előadásában játszom egy gyönyörű hallgatót. Címe: Nincs a Földön olyan ember. Bangó János és zenekar a kísér.

Aida, Áris, Dóra Bella, Pamina és Ramona napja is van. Ma derűsnapot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Augusztus 31-ének főnévnaposai a Bellák és az Erikák. A Bella több nyelvben előfordul, mint a Bella végű nevek önállósult beceneve. Ugye az olaszban és a spanyolban is van önálló jelentése, az, hogy szép. Az Erika pedig az Erik női párja, germán, északi eredetű, jelentése örök uralkodó, nagyra becsült vagy becsületes uralkodó. Boldog még napot kívánok minden ünnepeltnek, Mező Misi és a Budapest bár felvételével szeretném köszönteni önöket. A címe Valaki kell nekem is.

0: 3 perc múlva 3:47, jó reggelt!
1: Dankó kalendárium. A nap híres születtei.
0: Caligula római császár egészen pontosan 12-ben született Krisztus után. Ezen a napon, 1765-ben pedig egy kalandos életű keletkutató Bese János, nem biztos, hogy sokaknak mond ez a név valamit, de egészen különleges lehetett ez a férfi. 13 nyelven beszélt, széleskörű műveltsége mellett jó megfigyelő képessége és egyfajta nyughatatlan kíváncsisága volt, és ennek folytán rengeteg érdekes helyzetbe került. A földismeret iránti ellenállhatatlan hajlama késztette világjárásra, de képzeljék el, bejárt a Németországot, Hollandiát, Angliát, Franciaországot, volt a Yorki herceg oldalán adjutáns egy huszárezredben, utána a nápolyi király seregében harcolt, valamint Mauritius szigetén a francia kormány titkáraként, mellette lapszerkesztőként is dolgozott, utána Párizsba költözött, perzsául, törökül megtanult, mindezt a 19. század hajnalán, a 18. század végén. Egészen különleges fickó lehetett ez a Bese János. Szintén ezen a napon született a szemfenék tükör feltalálója, a német fizikus, fiziológus Hermann von Helmholtz 1821-ben. Maria Montessori, olasz orvosnő, pedagógus, 1870-ben született augusztus 31-én, ő a róla elnevezett oktatási módszer kidolgozója. Alma Mahler, nem összetévesztendő Alma Materrel, távoli rokonok, bocsánat a gyenge poénért, szóval Alma Mahler, osztrák születésű zeneszerző, írónő, 1879-ben született ezen a napon, különleges élettörténete van. Párja és múzsája volt a zeneszerző Gustav Mahlernek, az építész Gropiusnak és a festő Kokoskának is, természetesen nem egy időben. Acél György neve gondolom sokaknak mond valamit, a 3T, a tírt, tűr, támogat, kultúrpolitika kivitelezője, kitalálója, működtetője, a Kádár korszak kultúrpolitikájának nagyhatalmú irányítója, 1917-ben született ezen a napon. Richard Gere, Golden Globe díjas amerikai filmszínész, 1949-ben született augusztus 31-én, és szintén ezen a napon született Kormos Gyula, bábművész, színész, 1957-ben. Minden születésnaposnak nagyon sok boldogságot kívánok. Isten éltesse önöket. Erkel bánkbányából a keserű bordalt játszom most az ünnepelteknek a Dankó Rádióban. Bognár Szabolcs énekel, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház zenekarát és énekarát Drucker Péter vezényli.
2: Okosabb elterelnünk a gyanút.
3: Mit bánom?
2: Bordalt, Petúr, bordalt!
3: Bordalt!

Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Nem sokára 7 óra, kapcsoljuk a Krónikát és a Kossuth Rádiót, addig a Magyar Rádió és Televízió énekkarának és szimfonikus zenekarának egy korábbi felvételét hallhatják, a Csintalan Csillagok előjátékát játszom. A következő zenei óra első felvétele pedig a vásárhelyi híres promenádon. Kezdetű csárdás, Szőlősi Emese és Gáti Pál énekel, kísér Miskolci Balogh Zoltán és zenekara. Tartsanak velem továbbra is.

0: Műsorajánló. Jó ebédhez szól a nóta. Most csütörtökön újra élőben szól a muzsika.
1: Bár a nyár lassan búcsút int és beköszönt az ősz, a jó muzsika továbbra is velünk marad. Budai Beatrix vagyok. A nyári vakáció, pihenés és feltöltődés után szeptemberben ismét stúdiókoncerttel jelentkezik a Jó ebédhez szól a nóta a Magyar Zene Rádiójában. Szeptember 3-án Szász Kati és Koltai László énekesek érkeznek hozzánk, a zenekart pedig Salasovics Norbert prímás vezeti. Ahogyan azt már megszokhatták, a stúdiókoncertet ezúttal is élőben közvetítjük a Dankó Rádióban, és a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán képben és hangban is követhetik a koncertet. Tartsanak velünk, amikor az ősz első napjaiban ismét felcsendülnek a magyar nóta legszebb dallamai élőben, egyenesben. Jó ebédhez szól a nóta stúdiókoncert itt a Magyar Zene Rádiójában. Várom Önöket!
0: Stúdió koncert most csütörtökön, ismétlés vasárnap 13 órától.
2: Izgalmas tájak, érdekes történetek, különleges ízek.
3: Egy ilyen szép nap csak az asztalnál érhet véget.
2: Fedezzük fel együtt, hogyan mesélnek az ételek egy-egy nép múltjáról, szokásairól és mindennapjairól.
4: Remélem, a ma reggel szedett növények jól passzolnak egymáshoz.
2: A világ egy terített asztal. Új évad, új időpontban. Minden hétköznap 14 óra 35 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
6: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
7: Jó reggelt mindenkinek, 7 óra van. Hallgassák meg a krónikát.
5: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
8: Jó reggelt kívánok! A szerkesztőt Berente Mariant hallják, a bemondó Polyák Adrien. Főbb híreink először röviden.
9: Folytatódik a paksi fenékküszöb építése.
8: Villámáradásban 15-en eltűntek az amerikai Grand Canyonban.
9: Változékonyabbra fordul az idő, többfelé lehetnek záporok, zivatarok.
8: Következnek a részletek. Mindössze 17 nap alatt befejeződött a Dunai fenékküszöb építésének első üteme.
9: A Duna teljes szélességében kiépített víz alatti kősánchoz 43 ezer köbméter követ használtak fel. A létesítmény már most csak nem 30 centiméterrel emelte meg a vízszintet az erőmű hűtővíz csatornájánál, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, az építmény kulcsfontosságú ahhoz, hogy a paksi erőmű alacsony vízállás esetén is zavartalanul működjön.
8: Az elkészült paksi fenékküszöb lehetővé teszi, hogy a jövőben, hasonlóan alacsony vízállás esetén, be tudjanak avatkozni az atomerőmű működésének fenntartása érdekében. Gacsály József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató helyettese a krónikának emlékeztetett arra, hogy a küszöböt mintegy 150 méter szélességben alakították ki a Duna medrében.
10: Most azt látjuk, hogy ezt a vízszintet stabilan tudjuk biztosítani, most átállunk egy kivitelezési metodikára, ami azt jelenti, hogy most szépen nyugodtan elkezdjük a létesítménynek a végleges profiljának a kialakítását, az alvízi megtámasztását, hogy stabilan tudja ezt a funkcióját betölteni.
9: A szakember a tiszalöki vízerőmű áramtermelésének leállításáról is beszélt. Gacsály József elmondta, hogy az alacsony vízhozam miatt már most rendkívüli intézkedésekre volt szükség a Tisza vízkészleteinek elosztásában. A duzzasztóknál tárolt vizet ugyanis vízpótlásra használják fel. A kritikus vízszint miatt a vízerőmű turbinái jelenleg nem működnek, Tiszalök és a térség energiaellátása azonban továbbra is biztosított.
8: Akár 2 milliárd eurónyi forrás is rendelkezésre állhat a Vekerrel lakásépítési programra, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter.
9: Vitézi Dávid közölte, a lakhatási válság mára olyan szintet ért el, hogy állami beavatkozás nélkül nem lehet megoldani. Emlékeztetett arra, hogy míg 2015-ben egy átlagos lakást csak nem 6 évnyi nettó átlagkeresetből lehetett megvásárolni, 2025-re ez az idő 7 év fölé nőtt.
8: A kormány mindent megtesz az állami vagyon visszaszerzéséért, közölte Magyar Péter.
9: A miniszterelnök közölte, fontos a felelősök megbüntetése, de a jogállami keretekre továbbra is ügyelni kell. A kormányfő a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal kapcsolatos vádakra úgy reagált, tudható, miért érdeke a Fidesznek és más bukott politikusoknak a hivatal hitelességének rombolása, de a kormány célja továbbra is egy erős intézmény felállítása. 7:30 után Unger Anna, az MVVH elnöke lesz a felkelő vendége.
8: Ukrajnában tovább nőtt, 38-ra emelkedett a Bucsa körzetében lévő lőszerraktártért szombati orosz támadás halálos áldozatainak a száma.
9: 20 megsebesültek, 4 embert még keresnek. Ez volt az egyik legtöbb áldozattal járó orosz támadás, amely Kijev egyik külvárosát érte a háború kezdete óta. Ukrajna közben drónokkal támadt egy északnyugat-oroszországi olajfinomítót.
8: Irán rakétákkal támadta a Közel-Keleten állomásozó amerikai erőket, nem sokkal azután, hogy amerikai légicsapás érte az iráni Larak-szigetet.
9: A ballisztikus rakéták Jordániában működő amerikai támaszpontokat vettek célba. A légvédelem minden érkező eszközt megsemmisített, így azok nem okoztak számottevő károkat. A Hormuzi szoroshoz legközelebb fekvő iráni területen, a Larak-szigeten tegnap 2 rakétaindító állást semmisítettek meg az amerikaiak, amelyekről szerintük rakétákat akartak indítani. Emellett azt is feltételezik, hogy az iráni forradalmi gárda ismét tengeri aknákat akar elhelyezni a hajózási útvonalon.
8: Meghaladta a 800-at a nepáli kínai határnál történt földcsuszamlás és villámáradás halálos áldozatainak a száma.
9: A határ két oldalán több mint 3000 embert, köztük több száz turistát eltűntként tartanak nyilván. Továbbra is 3 kettős állampolgárságú magyart keresnek a hatóságok. A mentési munkálatok még tartanak. A kínai és nepáli hatóságok közben további áradás veszélyére figyelmeztetnek.
8: Villámáradásban 15-en tűntek el az amerikai Grand Canyonban.
9: A Nemzeti Park Bright Angel Canyon részén a hirtelen megáradt víz az összes gyaloghidat megsemmisítette. Az eltűntek után az amerikai Nemzeti Parkok Szolgálata és Arizona állam hatóságai közösen kutatnak. A térségben további heves esőzések várhatók, amelyek újabb villámáradásokat és sziklaomlásokat okozhatnak.
8: Itthon sajtóhírek szerint meghalt a kórházban az a 23 éves fiatal, akit Debrecenben késeltek meg tegnap hajnalban.
9: A gyanúsított egy 64 éves hajléktalan férfi szóváltásba keveredett 2 fiatal emberrel, majd az egyiket széven, a másikot hason szúrta. A támadó elmenekült a helyszínről, de órákkal később elfogták. Letartóztatásáról a hét elején dönt a bíróság.
8: A napokban tetőzik a parlangfű pollenszórása, így az allergiásokra az év egyik legnehezebb időszaka várhat.
9: Krasner Helga, a Semmelweis Egyetem fülorgégészeti és fejnyaksebészeti klinikájának adjunktusa a Krónikának elmondta, a parlagfű pollenje a késő nyári időszakban országszerte nagyon magas koncentrációt érhet el, ami sokunknál intenzív allergiás panaszokat válthat ki.
11: Felső légúti tünetek, amik néha alsó légúti tünetekkel társulnak. A leggyakoribb az orrfolyás, a tüsszögés, az ordugulás, orrviszketés, köhögéses panaszok is előfordulhatnak. Hát az alsó légutak is érintettek, ott már felmerül egy allergiás asztmának a gyanúja. A fő megoldás az a tünetek csökkentése.
9: A szakorvos hangsúlyozta, a tünetek enyhítése érdekében érdemes az allergiásoknak az előrejelzéseket is figyelni a Hungaromet oldalán, a Humán Meteorológia pollenjelentés menüpontban.
8: A hőhullámok és a szárazság miatt éhezés várhat a hazai méhekre.
9: Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület szerint a pollenhiány az állomány 80%-át érintheti, ezért levélben fordultak Bóna Szabolcs agrárminiszterhez. Közölték, a napraforgó elvirágzásával július végén megszűntek a természetes nektár és virágpor források az ország jelentős részén. A szakemberek szerint a jelenlegi helyzet miatt jövő tavasszal jelentős méhcsaládveszteség várható.
5: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
12: Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Keszi Dórától hallják. A labdarúgó NB1 hatodik fordulójának zárónapján a Ferencváros idegenben 2-1-re legyőzte az Éllovas Puskás Akadémiát. A hajrában a felcsútiak egyenlítette Kámpar döntés után visszavonták Leminkoli gólját. A délutáni mérkőzésen a Kisvárda hazai pályán 1-1-es döntetlen játszott a Győri Eto csapatával. Ezzel a Győr továbbra is veretlen az NB1-ben. A magyar versenyzők 12 éremmel, 4 arannyal, 7 ezüsttel és 1 bronzzal zárták a poznani kajakkenu világbajnokságot, amely az olimpiai kvalifikációs sorozat kiemelt állomása volt. Az olimpiai számokban egy-egy arany, ezüst és bronzérmet szereztek a magyarok. A magyar férfi kosárlabda válogatott 92-77-re kikapott a szlovén csapattól Ljubljánában vasárnap a világbajnoki selejtező sorozat második csoportkörének második fordulójában. Ezzel Magyarország visszacsúszott csoportjának negyedik helyére, ahonnan az első három csapat jut ki a világbajnokságra. A válogatott november végén Svédországban folytatja a selejtezőt. Ezek voltak a sporthírek.
5: Közlekedés.
9: Két furgon és egy kamion ütközött az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Biatorbágynál. A sérült járművek a 20-as kilométernél a külső sávot foglalják el. A kialakult torlódás az M0-as autóútra is kihat. Ott 2-3 kilométer hosszan araszolnak a gépjárművek az M1-es felé. A külső korlátnak ütközött egy kamion az M5-ös autópályán Röszke irányába Kiskunfélegyháza térségében. A 108-as kilométernél csak a belső sáv járható. Erős a forgalom a főváros felé vezető utakon, az M3-as autópálya bevezető szakaszán, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, az 51-es főúton Dunaharhaszti közelében.
5: Időjárás.
9: Gomoly felhős napos idő várható, késő délutántól északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon már déltől, később pedig egyre több felé előfordulhat zápor, zivatar, estétől viharossá fokozódhat a szél. Napközben 30-35, késő este 17-27 fok várható. Nagy tavaink vize 22-24 fokos. A héten kissé változékony, de nyáriasan meleg idő várható. A hőmérséklet 30 fok körül alakul, a hajnalok frissítőek lesznek.
8: Kedves hallgatóink, a pontos idő 7 óra 10 perc.
0: Derűs napot! A Danko Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot, jó reggelt kívánok! A Dankó Rádiót hallgatják, 2026. augusztus utolsó napja van. Hétfő a mikrofonnál, Hajdú Tibor. Jó étvágyat kívánok önöknek, hogyha most reggeliznek, egészségükre, hogyha csatlakoznak hozzám egy kávéhoz. Amit ajánlhatok, az kiváló muzsika. Kihult egy csillag a Balatonon énekli Gáspárani nem sokára. Ki volt itt, ki járt itt, hallhatjuk ezt a csárdást Rigó Jancsi előadásában. Szól majd részlet a Csókos asszonyból, Czerkovics operettjéből, éjjel az Omnibus tetején Peller Károly és Peller Anna, a két előadó, az örökzöldek között pedig Pór Péter előadásában az Otthon zöld füvén feldolgozása is felcsendül. Kirándulunk majd egy újabb kis településre, körülbelül fél óra múlva, az óra végén a hét jeles napjairól hallhatják dr. Juhász Katalin néprajzkutató összeállítását, elsőként Dolly és az ábrándos szép napok a Dankó Rádióban. Tartsanak továbbra is velem, Derűs napot, jó reggelt!

0: kegyetlen csapodár.
1: A következő konzsuzsa dal nemzetközi sikert is elért, Ehrlich Kai címmel énekelte. A német szöveget Dieter Schneider írta, derűs napot, jöreget kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják, őszinte bohóc. Amúgy a dal címe Bródi János, a magyar szövegszerzője, a zenét pedig Tolcsvai László szerezte. És az még ennek a dalnak a különlegessége, hogy azon a Valahol című albumon jelent meg, amely a fonográfos korszakból való utolsó konzsuzsa album, és itt már nagyon sok zenei munkálatban Tolcsvai volt a főszereplő. A dal pedig egy kicsit az önazonosság dala, ha lehet ezt mondani. Nem kell többnek látszanunk, akik vagyunk valójában, és ma is érvényes gondolat, hogy nem kötelességünk megfelelni annak a képnek, amit mások alakítottak ki rólunk. Őszinte bohóc, konzsuzsa és a fonográf most a Dankó Rádióban.

0: énekesek, Csokvaomány, Lénárd Dalóc és Bükk Mogyoróst, az Uponyi hegységtől délnyugatra fekszik a Csernei patak völgyében, és csak közúton tudjuk megközelíteni. Először oklevélben 1236-ban említik, és vannak, akik szerint a Csermely szóból ered a neve, de nagy valószínűséggel inkább a szláv Cserna, azaz fekete szóból származik. 1552-ben van a következő említés a településről, az Egri Káptalan egyik feljegyzésében. Zárt fekvésének köszönhetően a török például nem sok kárt tett benne, a 16. századtól kezdve pedig lakói nagy aktivitással vetették magukat a bortermelésbe. Azóta viszont egészen másról híres a község, ez nem más, mint a különleges Dereje. Ezt mutatta be még pénteken Vecselyhá Miklós színművész, Vármegyéről Vármegyére című sorozatunkban, és innen kaptam kedvet, hogy egy kicsit jobban megismerjem, és megismertessem a települést. A Derejéhez köthető amúgy a Derejés ház, ezt 2022-ben hozták létre, ez egy hagyományőrző közösségi épület, itt van látványkonyha is, a helyi asszonyok itt készít, és kínálják a hagyományos finomságokat, ezt a krumplitöltelékes túrós Derejét, fesztivált is rendeznek, melynek középpontjában természetesen a Dereje áll. Biztos, hogy elsétálnék a római katolikus templomhoz, szob stílusban épült, a belső berendezése pedig rokokó, egészen különleges. A Sturmán kastély pedig egy 1780-1790 között épült, inkább azt mondanám, hogy nagyobbacska udvarház, de mindenféleképpen történelem illata van. Csernei híres szülöttét még meg kell említenem, ő nem más, mint Kalmár Jenő, ő Afrika kutató néprajzi gyűjtő volt, 1873-ban született és 37-ben hunyt el. Cserneit is úgy gondolom, hogy látni kell, nagyot sétálni a környező vidéken is, beszélgetni, ismerkedni az itt élőkkel, akiknek köszönöm, hogy a Dankó Rádiót hallgatják. Önöknek játszom a folytatásban Cserkovics Csókos asszony című operettjéből a következő részletet, ez az Éjjel az omnibusz tetején Peller Károly és Peller Anna énekel.
1: Gyere, tubicám, ülj ölembe, cicám, hisz nincsen abban semmi szégyen. Új csöpről, hogy volt régen, mikor te meg én, hallig a trejtekén, egymásra lehetünk szerelem terén.
2: Ürügyeztek a fák, te figyottad a szár, abban Peti

és ekkor hirtelen felhívtam. Felébresztett a nagyvárosi zaj. Körülnéztem, négy szürke fal ment rám. Rá kellett döbbennem, hogy az egész csak egy édes álmodás. De a szívem mélyén azóta is ott cseng halkan, mit még anyám dúdolt valamikor régen, egy régi dalban. Hogy olyan jó, az otthon zöld füvén.

Deris napot, jó reggelt kívánok, a Donkor Rádiót hallgatják. Nem sokára dr. Juhász Katalin néprajzkutató jelentkezik. A hét jeles napjairól hallhatják őt, addig egy instrumentális illésfelvételt játszom, a címe Johnny Guitar. 8 órakor hírek következnek, majd Zalatnai Sorolta Mindig kell egy barát című gigantikus lágerével indítjuk a következő órát. Kérem, tartsanak velem továbbra is.

Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma a hét jeles napjai. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.

0: Istennek.
1: Egy közismert gyermekdallal köszöntöm a kedves hallgatókat, annak apropóján, hogy holnap, szeptember 1-én kezdődik az iskola. Mohács 500 sorozatunkhoz is kapcsolódva, ezúttal a török hódoltság emlékezetét hordozó gyermekjáték dalokból és mondókákból válogattam. A törököket említő játékszövegek a moldvai kivételével a magyar nyelvterület mindegyik népzenei dialektusában megtalálhatók. A síppal, dobbal, nádi hegedűvel szövegmotívum még számos egyéb játékszövegben is előfordul. Nagy László például 1959-ben Felsőiszkázon gyűjtötte a következő sípkészítő mondókát.

0: majdnem ring.
1: Az alai felső páhokon hasonló szövegre egy mozgásos ügyességi játékot játszottak. A szöveg a törökök valóságos fenyegetésére utal. Jön!

0: Adjál neki, aptya! A Balaton felvidéki kékúton a fiú gyerekek katonásdi játékban menetelve mondták.
1: Jönnek a törökök sippal, dobbal, bögrahaga déval, csikófarkú cimerével.
0: A csip-csip csóka elsősorban az ölbeli gyermekek játéka, bár néha nagyobbak is játszották egymással. Nyitra megyében gyűjtötték azt a változatot, melyben a törökök Buda felé igyekeznek.
2: Csip, csip, csóka, vas varjúcska, már rámentek a törökök Buda felé, hessú!
0: A tüzet viszek nem látjátok kendős játéknak, a teljes magyar nyelvterületen számos változata ismert. Két dunántúli és két alföldi változatban a török, illetve tatár fenyegetés is megjelenik a játékdal szövegében. A Veszprém megyei Kertán 1971-ben így játszották az iskolás gyerekek.
3: Tüzet viszek, nem látjátok, ha látjátok, sem mondjátok, jön a török, jön a tatár, jaj, leszünk ezt a zavadát.
0: Kunhegyesen játszották régen a Bözsike Fussel elnevezésű válaszolgatós fogócskát. A játszók többsége körben áll, néhány török van a kör közepén. Együtt mondják. Bözsike Fussel, jön a török a ládba, rabszéban a markába, Bözsike Fussel. Ezután jön a párbeszéd a kör és a törökök között. Hun a török? A nádasban. Mi van a kezében? Pejló. Mi van a lovon? Egy kislány, fusson ki merre lát! A szöveg elhangzása után a törökök a kör tagjait kergetik, és akit elkapnak, az is török lesz. A török cica, török basa, török taligája szövegmotívum többféle játéktípusban is felbukkan, elsősorban az egykori hódoltsági területeken. Konkrét történelmi utalásként nem értelmezhető, azonban az, hogy a törököt taligában tolják, némi gúnyos színezetet ad a dalnak. Farmoson a kiskacsa fürdik kezdetű játékszövegbe foglalva így énekelték.
4: Kiskacsa fürdik fekete tóba, anyjához készül Lengyelországba, török cica, török maca, török tagyigába, török cica, török maca, török tagyigába.
0: Zárásként idézzük fel a Gólya-Gólya Gilice kezdetű, közismert gyermekdal változatát a Tolna megyei Decsről Olsvai Imre 1971-es gyűjtéséből.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Készítette.
1: Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
2: Családbarát. Minden hétköznap 9 óra 40 perctől a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: A hírszerkesztő Demet Íme a nevében is köszönti önöket a mikrofonnál, Jávor Miklós. A gazdasági és társadalmi igazságtételt nevezte a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal legfontosabb feladatának Unger Anna. A szervezet elnöke a Kossuth Rádióban azt mondta, a hivatalnak fel kell tárnia és vissza kell szereznie az eltulajdonított közvagyont, a felelősöket pedig bíróság elé kell állítani. Hangsúlyozta, egyelőre nem lehet pontosan tudni, mekkora vagyonról van szó, a becslések a 20 és 60 ezer milliárd forint között mozognak. Unger Anna szerint jogszerűen kell megszerezni azokat az adatokat és bizonyítékokat, amelyek alapján az ügyek a bíróság előtt is megállják a helyüket, ezért hosszú folyamatra számít. Veszélyesen magasnak tartja a magyar költségvetés 7,5%-os hiányát Zsidai Viktor gazdasági és pénzpiaci elemző. A szakember erről a Kossuth Rádió reggeli műsorában beszélt. Úgy fogalmazott, 2020 óta nem sikerült érdemben csökkenteni a deficitet, miközben a legtöbb uniós ország a járvány után megkezdte a költségvetési hiány 3% alá szorítását. Elmondta azt is, hogy 2030-31-re reális lehet az euró hazai bevezetése. Mindössze 17 nap alatt befejeződött a Dunai fenékküszöb építésének első üteme a Paksi atomerőműnél. A Duna teljes szélességében kiépített víz alatti kősánchoz 43 ezer köbméter követ használtak fel, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, a létesítmény már most csak nem 30 centiméterrel emelte meg a vízszintet az erőmű hűtővíz csatornájánál. Holnaptól a papíron és számítógépen kiállított nyugtákról is kötelező adatot szolgáltatni az adóhivatalnak. A legegyszerűbb megoldás a NAV ingyenes e-pénztárgép alkalmazása, amely automatikusan továbbítja és megőrzi a nyugta adatokat. Aki ragaszkodik a papírnyugtához, a pénztárgép portálon kézzel is rögzítheti az adatokat. Az új kötelezettség elmulasztása miatt az év végéig még nem bírságol a NAV, januártól azonban már szankciókra is számíthatnak a szabályszegők. 38-ra emelkedett az ukrajnai Bucsa körzetében lévő lőszerraktárt ért orosz támadás halálos áldozatainak száma. 20-an megsebesültek, 4 embert még keresnek. Ez volt az egyik legtöbb áldozattal járó orosz támadás, amely Kijev egyik külvárosát érte a háború kezdete óta. Ukrajna eközben tegnap drónokkal támadt egy északnyugat-oroszországi olajfinomítót. Szeptember 9-én búcsúztatják 5. Harald norvég királyt. A 89 évesen pénteken elhunyt uralkodó emlékére Norvégiában országszerte miséket tartottak. 5. Harald halála után fia, 8. Håkon lett Norvégia új királya. Idehaza holnap megkezdődik az új tanév. A köznevelési és szakképzési intézményekben csak nem 1,2 millió diák ül padba, közülük mintegy 100 ezer első osztályos kisdiák kezdi meg tanulmányait. Az őszi szünet október 23-án kezdődik, a nyári vakáció előtti utolsó tanítási nap június 18-a lesz. Gomoly felhős, napos idő várható. Késő délutántól északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Déltől a Dunántúlon, majd később már egyre több felé előfordulhat zápor, zivatar. Estétől viharossá fokozódik a szél. Napközben 30-35, este 17-27 fok várható.
1: Derűs napot. A Dankó Rádió reggeli műsorában műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot, jó reggelt kívánok! A Dankó Rádiót hallgatják, 2026. augusztus 31-e van, hétfő, hoppá, lassan 9 perccel múlt 8 óra. Hajdú Tibor vagyok, remélem, hogy kellemesen telik a reggelük, és bízom benne, hogy kíváncsiak a folytatásra is. Nem sokára egészségpercek, a szívünk egészségével foglalkozunk egy-két percben. Utána lesz sütés-főzés, 3-4-9 előtt, nem sokkal, és kiváló muzsika szól majd. Galambszívet örököltem édesanyámtól, Bokor János énekel. Reggeli világzenénk a Quimby Sehol se találak című dalának parnograsztos átirata. Az operettek közül most Huszka Jenő Martos Ferenc Aranyvirág című művét választottuk, ebből a Csalogató dalt, előadója Petre Zsuzsa és Palóc László. Az örök zöldek között pedig Petőfi megzenésített költeménye, a Fa leszek, ha fának vagy virága is felcsendül, Janza Kata és Forgács Péter előadásában. Jöjjön most Két csárdás, a Kiskendőm négy sarka és a Hat nap óta szól a nóta, Pándi Piroska előadásában Balázs Tamás és zenekar a kíséretével. Kérem, tartsanak továbbra is velem, Derűs napot, nyöregelt!

0: 8:45 lesz mindjárt. Jó reggelt!
1: Együtt fiatalodunk, együtt leszünk fittebbek. Egészségpercek a Dankó Rádióban.
0: Akár még dolgozik az ember, akár már a megérdemelt pihenését tölti, ez is ugye általában idézőjeles, hiszen mindig van mit tenni, csinálni, akár a ház körül, akár a családdal, vagy a házi állatokkal kapcsolatban. Tehát nincs olyan, hogy nyugalom, a szívünk pedig minden pillanatban dolgozik, értünk, és egyre jobban oda kell figyelnünk az egészségére. Eljön az este, ilyenkor nyári időben a legjobb dolog, hogyha vacsora után egy könnyű sétát beiktatunk majd. Egyrészt a hőmérséklet is lényegesen kedvezőbb lesz, másrészt a kalóriák ledolgozásában is segíthet egy kicsit, és picit ide citálnám a mindfulness-t, a tudatos jelenlétet, amikor picikét megpróbálunk a világ zajától elszakadni, és csak magunkra, a környezetünkre, a belső hangra figyelni. Sokan ezt meditációnak nevezik, lehet imádsággal is történni ezt az időt, amikor egy kicsikét befelé nézünk, és megpróbálunk elszakadni a különböző kötelező teendőktől. Ez séta közben és után is néhány percig, mondjuk 10 percig megtehetjük, és utána tudunk rákészülni az éjszakára, az alvásra, hát amíg az is könnyebben megy majd, és pihentetőbb lesz. Egy biztos, a szívünknek jó szolgálatot teszünk minden egyes ilyen lépéssel. Galamb szívet örököltem az édesanyámtól. Most Bokor János énekel a folytatásban, Miskolci Balogh Zoltán és zenekar a kísér. Jó reggelt!

A következő felvétel utolsó hangjainak lecsengése után az az érzése támad az embernek, hogy kevés, akkor az nem véletlen, derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Az érzés nagyjából az lesz, hogy még több ilyet szeretnék. Világzene a folytatásban, a Pornograszt előadásában hallhatjuk a Quimby Sehol se találnak című slágerét. Persze lesz több világzene még ma is. Este 9-től például Népek dalai című műsorunkat érdemes hallgatni majd.

Még tart a nyár, természetesen egy olyan ételt is főzünk, amelynek szezonja van, lesz benne padlizsán, egy különleges szicíliai ihletettségű tésztaételt készítünk hamarosan, addig nóták, névzene elsőként pedig örökzöld a faleszek, a fának vagy virága, előadója Janzakata és Forgács Péter.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok év.

0: 3:49 van.
1: Mi legyen az ebéd? Hagyományos és újra gondolt finomságok a Dankó Rádió reggeli műsorában.
0: Padlizsános szicíliai tésztát készítünk, hát attól függően, hogy hány személyre vagy hány napig szeretnénk fogyasztani, nagyjából 2-4 darab padlizsán köl, természetesen a méret is adja magát, egy kevés olívaolaj, fokhagymával ne spóroljunk, legalább 4 gerezd, amennyiben szereti valaki a csípőset, egy fél teáskanál csilipelyhet is tehet bele, passzírozott paradicsompüré, egy olyan fél literes doboz, egy teáskanál barna cukorsó és bors, egy kevés parmezán, egy kevés bazsalikom, bár abból nem lehet eleget tépkedni bele a friss bazsalikomból, és egy kevés petrezselyemzöld is passzol hozzá, ami még nagyon fontos, hogy szarvacska tésztával a leggusztusosabb. Természetesen attól függően, hogy hány ember szeretnénk jól lakatni, vagy egy fél zacskó, vagy egy egész zacskó szarvacska tészta is mehet hozzá. Az elkészítéséhez először a megmosott padlizsánt kell felkockázni, utána pedig zsírpapírral kibélelt tepsire helyezni, egy kevés olívaolajjal meglocsolni, átforgatni, hogy mindenhol olajos legyen, és viszonylag nagy hőfokon, egy olyan 200 fokra előmelegített sütőben érdemes aranybarnára sütni, nagyjából 12-15 perc kell hozzá, nem több. Közben egy serpenyőben, közepes hőfokon először megdínszteljük az apróra vágott fokhagymát, egy kevés olívaolajon mehet bele a csilipehely, ráöntjük a passzátát, a paradicsompürét, utána dobjuk rá a felcsíkozott, felkockázott bazsalikomot, fűszerezzük a barna cukorral, ezzel tudunk egy kicsit a paradicsom savasságán enyhíteni, mehet bele egy pici só és bors, utána pedig közepes hőfokon, néha megkeverve hagyjuk besűrűsödni egy kicsit, és közben lovogós vízben kifőzzük a tésztát, utána pedig összeforgatjuk az egészet, a tetejét megszórjuk egy kevés sajttal, és még egy pici aprított petrezselymet is szórhatunk a tetejére. Nagyon gusztusos lesz, pikáns, kellemes, és jó étvágyjal elfogyasztjuk. Jó muzsikát kínálok mellé, Huszka Jenő Martos Ferenc Aranyvirág című operettjéből csendül fel a Csalogató dal, Petre Zsuzsa és Palóc László előadásában. A Magyar Állami Hangversenyzenekart Vince Otto vezényli, a Szekeres Kórus is közreműködik ezen a felvételen.

Derűs napot kívánok, a Domko Rádiót hallgatják, nem sokára 9 óra következnek a hírek, addig Petőfi korának zenéjét idézi Szabó Dániel, Fekete Márton és Lelkes András. A következő zenei óra első felvétele Csárdás, Édesanyám, nem tudok elaludni, Újvári Marika énekel majd Nyári Lászlói zenekara kíséretével. Ezzel várom önöket nem sokára.

0: Műsorajánló. Jó ebédhez szól a nóta. Most csütörtökön újra élőben szól a muzsika.
1: Bár a nyár lassan búcsút int és beköszönt az ősz, a jó muzsika továbbra is velünk marad. Budai Beatrix vagyok. A nyári vakáció, pihenés és feltöltődés után szeptemberben ismét stúdiókoncerttel jelentkezik a Jó ebédhez szól a nóta a Magyar Zene Rádiójában. Szeptember 3-án Szász Kati és Koltai László énekesek érkeznek hozzánk, a zenekart pedig Salasovics Norbert prímás vezeti. Ahogyan azt már megszokhatták, a stúdiókoncertet ezúttal is élőben közvetítjük a Dankó Rádióban, és a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán képben és hangban is követhetik a koncertet. Tartsanak velünk, amikor az ősz első napjaiban ismét felcsendülnek a magyar nóta legszebb dallamai élőben, egyenesben. Jó ebédhez szól a nóta stúdiókoncert itt a Magyar Zene Rádiójában. Várom Önöket!
0: Stúdió koncert most csütörtökön, ismétlés vasárnap 13 órától.
2: Önök is oda? Ön hova?
3: Kiállhat egy nagy érzés útjába.
4: Az ön fia is egy ilyen kis tingli-tangli nő.
3: Természetesen a mama. De a szerelmet és a múltat nem lehet eltörölni. Sota Irén, Latinovics Zoltán. Csárdás királynő. Pénteken 19 óra 10 perckor a Duna World-on.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: A szerkesztő Demeti Íme a nevében is köszönti Önöket a mikrofonnál, Jávor Miklós. A gazdasági és társadalmi igazságtételt nevezte a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal legfontosabb feladatának Unger Anna. A szervezet elnöke a Kossuth Rádióban azt mondta, az eltulajdonított közvagyont fel kell tárni és vissza kell szerezni, a felelősöket pedig bíróság elé kell állítani. Szerinte várhatóan sokkal több ügy kerül majd elő, mint amennyiről jelenleg tudni lehet. Az MVVH elnöke arra számít, hogy egy év múlva már jelentős ügyek vádelőkészítési szakaszba kerülhetnek. 6 éves megbízatása végére azt vállalja, hogy feltárják a vagyonvesztés mértékét, zárolják a még visszaszerezhető vagyonelemeket, és a jelentős ügyek közül több már bíróság előtt lesz. Veszélyesen magasnak tartja a magyar költségvetés 7,5%-os hiányát Zsidai Viktor gazdasági és pénzpiaci elemző. A szakember erről ugyancsak a Kossuth Rádió reggeli műsorában beszélt. Úgy fogalmazott, 2020 óta nem sikerült érdemben csökkenteni a deficitet, miközben a legtöbb uniós ország a járvány után megkezdte a költségvetési hiány 3% alá szorítását. Az elemző szerint 2030-31-re reális lehet az euró hazai bevezetése, amely erősíthetné a befektetői bizalmat és csökkenthetné az államadósság kamatait. Hátránya ugyanakkor, hogy Magyarország elveszítené a saját árfolyam politika lehetőségét, amellyel válságok idején tompítani lehet a gazdasági nehézségeket. Meghaladta a 900-at a nepáli-kínai határtérségre zúdult földcsuszamlás és áradás halálos áldozatainak száma. Több mint 4000 embert még mindig keresnek. Az eltűntek között csak nem 600 külföldi, köztük 3 magyar van. A nepáli és kínai hatóságok közben további lehetséges áradás veszélyére figyelmeztettek. Egy halálos áldozata is van az amerikai Grand Canyonban pusztító villámáradásnak, írja a CNN. 15-en eltűntek. A Nemzeti Park Bright Angel Canyon részén a hirtelen megáradt víz az összes gyaloghidat megsemmisítette. Az eltűntek után az amerikai nemzeti parkok szolgálata és Arizona állam hatóságai közösen kutatnak. Ukrajnában több lakóházat is orosz találatért hajnalban, csak nem 10 civil megsebesült. Több régióból jelentettek becsapódásokat. Szlovjanszban egy többszintes társasház, Herszonban egy egészségügyi intézmény, Iziumban a családi házak mellett az elektromos hálózat is megrongálódott. Európa jövője a téma a ma kezdődő Bledi stratégiai fórumon. A szlovén városban tartott 2 napos esemény fókuszában a közép-európai térség helyzete áll. A panelbeszélgetéseken szó lesz egyebek között az Unió nyugat-balkáni bővítéséről, szomszédságpolitikáról, valamint az aktuális geo- és biztonságpolitikai kihívásokról. A tanácskozáson részt vesz Magyar Péter kormányfő, Andrej Babis cseh, valamint Andrej Plenković horvát miniszterelnök is. Híreink végén a várható időjárásról: gomoly felhős, napos idő várható, délutántól északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, déltől a Dunántúlon, majd később már egyre több felé előfordulhat záporzivatal, estétől viharossá fokozódik a szél, napközben 30-35, késő este 17-27 fok várható, a héten kissé változékony, de nyáriasan meleg idő várható, a hőmérséklet 30 fok körül alakul, de a hajnalok hűvösek lesznek.
0: Derűs napot! A Danko Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. 2026. augusztus 31-én hétfőn, 9 óra után 7 perccel köszöntöm Önöket, nagyon sok szeretettel, a mikrofonnál Hajdú Tibor. Remélem, hogy kellemesen telt a reggelük, és hogyha már eddig velem voltak, akkor kérem, hogy tartsanak velem a következő órában is, ahogy átfordulunk a délelőttbe. Hamarosan hallhatják a hét nóta üzenetét a hozzá kapcsolódó néhány gondolattal. Ez a méregetem az út hosszát kezdetű nóta. Egy archív felvételről Kalmár Pál előadásában játszom majd le, de mellett felcsendül majd az Esik eső csendesen is, Turai kis Mária énekel, az örökzöldek között pedig Zárai Márta, Vámosi János, Ketten az úton című örökzöldjét is hallhatják. Az Eddától az Elhagyom a várost is lejátszom majd, Bródi János felvétel is felcsendül, az óra végén pedig Dankó klubos koncertfelvételekből válogatunk. Elsőként pedig jöjjön részlet a Mágnás Miskából a Cintányíros Cudarvilág, Teremi Trixi és Kis Zoltán énekel. Tartsanak továbbra is velem, derűs napot!

0: hét nóta üzenete. Magyar nóták és az életünk. Hajdú Tibor gondolatai.
1: Talán már mindannyian hagytunk nyitva egy kis kaput valaki előtt. Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Az erre a hétre választott nótánk a Méregetem az út hosszát kezdetű hallgató, és egy egészen különlegesen szép művészi előadásban hallgatjuk majd meg nem sokára Kalmár Pál előadásában. Szóval, visszatérve a kapu hasonlatnak, egészen biztosan már vagy egy régi szerelemnek, egy barátnak, egy embernek, akiről azt hittük, hogy egyszer még visszatér, úgy gondolom mindannyian hagytunk már nyitva kiskaput, aztán teltek az évek, és rájöttünk, hogy nem biztos, hogy az jön vissza, akit várunk. Lehet, hogy csak egy régi nóta, egy illat, egy hangulat, egy emlék kopogtat be hozzánk. Ez a nóta is talán arra tanít bennünket, hogy az elengedés nem feltétlenül felejtést jelent. Néha azt jelenti, hogy becsukjuk ugyan az ajtót, de nem haraggal tesszük, és mindig megtartjuk annak a lehetőségét, hogy megőrizzük, ami szép volt, és emlékezhessünk azokra a dolgokra, amik örömet szereztek nekünk. Mert az életben, úgy gondolom, mindannyiunk életében vannak olyan ajtók, amelyeket már nem érdemes nyitva hagyni, de persze emellett az is fontos, hogy a szívünk viszont soha, de soha ne legyen örökre bezárva, mert ki tudja, mit hoz a holnap. Kalmár Pál előadásában hallgatjuk meg a nótát egy archív felvételről, a kíséretet Mifja Magyar Imre és zenekar adja.

0: A novemberig tartó felújítás idejére a ceglédi fővonalon tegnaptól megváltozott a menetrend. Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Az őszi karbantartás idején a debreceni fővonalon haladó vonatok, illetve az újszászi és békés csabai járatok menetrendje is módosul. Feltétlenül javaslom, hogy utazás előtt tájékozódjanak. Füzesabony és Eger között vannak még a délelőtt folyamán kimaradó vonatok, a Dombóvár-Dékényes vonalon pedig késések, egy tehervonat meghibásodott korábban és elzárta a pályát. Az M5-ösön Röszke felé Kiskunfelegyháza térségében egy kamion a külső korlátnak ütközött, a 108-as kilométernél csak a belső sáv járható, és szintén az M5-ösön, de a főváros felé az Ócsa és az M0-ás csomópont között erős a forgalom, lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. Jó utat kívánok, vigyázzanak magukra! Születésnapos, névnapos és házassági évfordulós köszöntést is vállalunk. Erre várjuk a jelentkezéseket a különböző platformjainkon. Istvánt, Kincel Istvánt, remélem most sikerül fölköszöntenem, és természetesen párját.
1: Halló!
0: Jó reggelt kívánok, Hajdú Tibor, Dankó Rádió, csakalom!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Azt hittem, hogy a férje veszi fel a telefont, kedves Lucia, de ezek szerint egy készüléken érhetők el, és ennek én nagyon örülök, hogy együtt vannak most reggel. Tudja adni Istvánt?
2: Itt van, tessék, parancsolj, jó reggelt kívánok!
0: Üdvözletem Párciumban, Mezőfényen! Nagyon sok szeretettel köszöntöm önöket, a kedves felesége volt az, aki felbújtott arra, hogy a 46. házassági évfordulójuk alkalmából nagyon sok szeretettel gratuláljak szívből.
2: Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm.
0: Hadd pontosítsak még egy kicsikét, mert Lucsiás azt írta, hogy rajta kívül a két lányuk és négy unokájuk az, aki nagyon sok szeretettel köszönti önöket, és még nagyon sok együtt töltött boldog évet kér a párja, és gondolom ön sem fog ez ellen tiltakozni.
2: Nagyon szépen köszönöm, meglepett. Úgy a felesége, mint ön.
0: Egyébként máskor is ilyen meglepetéseket rejteget a párja? Most már 46 év alatt.
2: Szokott. Születésnapkor igen, szokott.
0: Ön mivel tudja ezt viszonozni? Hasonló merényletekkel?
2: Hát igen, megpróbálom én is.
0: Jó, lesz egyébként, vagy volt a hétvégén valami nagy családi összejövetel?
2: Hát volt, igen, a tegnap volt.
0: De
2: tegnap
0: jó.
2: Volt, hát akik itthon voltak, mert az egyik lányom nyaralni van, a másik lányom még itthon vannak, és akkor a másik lányom már majd egy következő alkalomkor.
0: Jó, a lényeg, hogy jöjjenek minél gyakrabban, és minél több időt töltsenek
2: otthon.
0: Hát igen,
2: otthon. Legyünk minél többet együtt.
0: Így van. A dal egyébként, amit a kedves párja kért, a Ketten az úton Vámos és Zárai felvétele, ezt játszom. De nagyon sok szeretettel még egyszer gratulálok. Minden jót kívánok a párjának is és önnek is.
2: Köszönöm, szép napot kívánok.
0: Viszont hallásra.

éves lehettem, de volt már egy nagy szerelmem. Együtt homokoztunk két hetet, az volt csak az élvezet. Később iskolába irattak, s én hódoltam a divatnak.

Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Hú, de elszaladt az idő, már fél tíz is elmúlt. 10 órakor indul ma is Aranylemezek című műsorunk, igazi időutazás az elmúlt évtizedek legjobb magyar slágereivel, érdekes történetekkel. Ma például szó lesz a Stranger in the Night, vagyis magyar fordításban az Idegenek az éjszakában című világslágerről is. Érdemes lesz hallgatni műsorunkat, mint ahogy a folytatásban is egy különleges Bródi dal, a Vásárhely következik. Egyik érdekessége, hogyha lehet egy kicsit így a zene struktúráját elemezni, hogy egy viszonylag egyszerű, repetitív dalról van szó, ugyanaz a dallam ismétlődik, egyszer Bródi János énekével, másszor pedig Koltai Gergely török sípjátékával, amit Grillus Daniel tárogaton és blokkflőtén kísér. Érdemes ilyen füllel is hallgatni a dalt. Jöjjön tehát a Vásárhely a Dankó Rádióban.

0: Örök zöldek a Dankó Rádióban.
1: Tudod, még sohasem voltam olyan boldog, mint akkor, azon a reggelen. Sétáltunk a folyóparton, és a hullámokat néztük. Ősz volt, de azért még sütött a nap. A fákon piros és sárga levelek renegtek. Az angolok ezt úgy hívják, indiai.

Ma nagyon messze vagyok attól az őszi reggeltől. Ülök a folyóparton, és rád gondolok. Hol vagy most? Mit csinálsz? Eszedbe jutok én még néha. Egyedül nézem a hullámokat. Látod, kijöttem ide. Lefekszem a parti homokra, és emlékezem. Emlékezem a víz kékjére. A napsugár.

0: Derűs napot kívánok a Dankó Rádiót, hallgatják Kovács Kati után három Dankó klubos felvétel, a küldök néked egy nápolyidalt, az én csak bánatomban iszom, most pedig a Hosszú az a nap című Szenes Iván szerzemény. Kocsis Tibor énekel, Tordai Zoltán zenekar a kísér.
1: Hosszú az a nap,

Ez a Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója, derűs napot kívánok. Csongrád megye kajakkenu sport életét mutatja be a folytatásban Becsei H. Miklós színművész. Addig a Szervusz Budapest című Bágy András szerzeményt játssza a stúdió. 11-10 órakor hírek, utána indul Aranylemezek című műsorunk Töldi Krisztával. A jó ebédhez szól a nóta, természetesen ma sem maradhat el, várja önöket Budai Beatrix. 2 órától kívánság műsor, Szívküldi szívnek szívesen Gál Zoltánnal. Mai műsorunkat is újra meghallgathatják, ha kedvük tartja, a mediaclick.hu internetes oldalon. Elkészítésében közreműködött Gyurmán Gábor hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Hajdú Tibor. Holnap reggel 6-kor várom önöket ismét, addig is derűs napot, viszont hallásra!

0: Vármegyéről Vármegyére. Csongrád Csanád.
1: Ahol a kajakos alkat terem. Csongrád vármegye kajak-kenu sport élete. Dr. Pecz István 1904-ben fakajakkal levezett a Maroson, a székelyföldi Ratosnyától Szegedig. A sportember a több mint 700 kilométeres utat 15 nap alatt tette meg. A Hunnia csónakázó egylet tagját útja végén ünneplő tömeg fogadta a városban. Talán ez az első hivatalos hír a vármegye vízisport életéről. De korábban a vízimolnárok már bödönhajóval versenyeztek a Tiszán, a csónaktúrákat pedig igen szerette az úri közönség. Az 1940-es évektől a vármegye nagyobb tiszaparti településein, Szegeden, Algyőn, Szentesen és Csongrádon megjelentek az első sporthajók, kajakok és kenuk. Az olajipar és az egyetem támogatásával megalakult a Szegedi Vízisport Egyesület, majd a 80-as évek elején felépült a világversenyek sorának helyszínt adó Maty Éri evezős és kajakkenupája. Csapó Géza, Svidró József, Darvas Miklós, Petrovics Kálmán, Bohács Zsolt, Kajner Gyula, Páger Zoltán világbajnok, a Szegeden befogadott Janics Natasa és Torc Botond, valamint a saját nevelésű Vajda Attila olimpiai bajnok lett. Kemecsei Imre, Kovács László, Vécsi Viktor és edző kollégáik nevelték, tanították, lelkesítették a sportoló fiatalok ezreit a Tiszán, akikből egészséges, munkabíró, rendszerető és a szabályokat tisztelő felnőttek váltak.
0: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
2: Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora. Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteit, barátait egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@ntv.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket. Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
3: Családi kör. Minden hétköznap 13 óra 50 perctől a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: A hírszerkesztő Deme Tíme a nevében is köszönti Önöket, a mikrofonnál Jávor Miklós. Magyarország csak akkor lehet sikeres, ha több időt, energiát és pénzt fordít az oktatásra és az egészségügyre, jelentette ki a miniszterelnök a Nagykanizsán tartott országos tanévnyitó ünnepségen. Magyar Péter közölte, hogy a kormány ezt a két területet helyezi a középpontba. A kormányfő a tervek között kiemelte az iskolák felújítását és új kollégiumi férőhelyek kialakítását. Közölte azt is, a kabinet hamarosan bejelenti a tanítást segítők béremelésének ütemezését. Az eseményen Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter arról beszélt, hogy a kormány célja a diákokat és a tanárokat egyaránt szolgáló oktatás megteremtése, amelyben a terhek növelése és a kontroll helyett a közös fejlődésen van a hangsúly. A holnap kezdődő új tanévben a köznevelési és szakképzési intézményekben csaknem 1200 diák ül be az iskolapadba, közülük mintegy 100 000 elsős kezdi meg tanulmányait. A gazdasági és társadalmi igazságtételt nevezte a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal legfontosabb feladatának Unger Anna. A szervezet elnöke a Kossuth Rádióban azt mondta, az eltulajdonított közvagyont fel kell tárni és vissza kell szerezni, a felelősöket pedig bíróság elé kell állítani. Szerinte várhatóan sokkal több ügy kerül majd elő, mint a mennyiről jelenleg tudni lehet. Az NVH elnöke arra számít, hogy egy év múlva már jelentős ügyek vádelőkészítési szakaszba kerülhetnek. 6 éves megbízatása végére azt vállalja, hogy feltárják a vagyonvesztés mértékét, zárolják a még visszaszerezhető vagyonelemeket, és a jelentős ügyek közül több már bíróság előtt lesz. Ukrajnában több lakóházat is orosz találatért hajnalban, csak nem 10 civil megsebesült. Több régi régióból jelentettek becsapódásokat. Szlovjanszban egy többszintes társasház, Herszonban egy egészségügyi intézmény, Iziumban a családi házak mellett az elektromos hálózat is megrongálódott. Kiadták az Egyesült Államoknak azt a 48 éves magyar férfit, akit gyermekpornográfia miatt köröztek az amerikai hatóságok. A férfi 4 évig bujkált, ebből 2 évig Győrben, ahol márciusban fogták el a magyar rendőrök. Az Egyesült Államokban több rendbeli eljárás folyik ellene, miután a lefoglalt elektronikus eszközein gyermekpornográf felvételeket találtak. A férfit pénteken adták át az amerikai hatóságoknak a Liszt Ferenc nemzetközi repülőt. Kitört Indonéziában a Sinabung vulkán. Az Észak-Szumátrában található tűzhányó 3 kilométeres hamufelhőt lövel a magasba. Mivel a vulkán az utóbbi napokban már erős aktivitást mutatott, a hatóságok egy környékbeli kempinget lezártak, a helyieket pedig arra kérték, hogy tartsanak 3 kilométeres távolságot a hegytől. A Sinabung vulkán 12 évvel ezelőtti kitörése 16 halálos áldozatot követ. 2 évvel később ismét aktívvá vált, akkor 7 haltak meg. Gomoly felhős napos idő várható, késő délutántól északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Déltől a Dunántúlon, majd később már egyre több felé előfordulhat zápor, zivatar. Estétől viharossá fokozódik a szél. Napközben 30-35, késő este 17-27 fok várható. A héten kissé változékony, de nyáriasan meleg idő várható. A hőmérséklet 30 fok körül alakul, a hajnalok azonban hűvösek lesznek.
5: Ezek. Jó napot kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. Augusztus utolsó napja van, és bár az időjárás tartogat még számunkra napsütést, a nyártól lassan el kell búcsúznunk. De ha lenne neki, egy darabot biztosan itt hagyna a szívéből. Máté Péter és S. Nagy István örökzöldjével kezdünk ma. 11-ig pedig hallhatják még például Senyei Vera, Vámosi János, Kapitány Anni, Mikó István, Pályer András felvételeit, és válogatunk Sök Ottó szerzeményeiből is. Jó szórakozást kívánok!
2: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

azért helyes, ha nem szólítja néven a nő a férfit, és a nőt a férfi. Örökre, drágám, csak tét szerelmem, mókuska, kis cicám, szeres nagyon. Tündérbogárkám, csókod nem felejtem, csak érted élek, édes angyalom. Aranyvirágom, kicsinyke párom, babám csak

Frank Sinatra tette 1966-ban világslágerré a Strangers in the Night című dalt, aminek eredetileg nem volt szövege, hiszen instrumentális filmzeneként szerepelt az A Man Could Get Killed című vígjátékban James Garner főszereplésével, aki egy amerikai üzletembert játszott. Véletlenül összetévesztik egy brit kémmel, ami fordulatok és mulatságos helyzetek egész sorát hozza magával. A filmzene 1967-ben Golden Globe díjat nyert, majd amikor elkészült hozzá a dalszöveg és Sinatra elénekelte, akkor a színész énekes egyszerre lett vele listavezető az amerikai és a brit slágerlistán is, majd elnyerte az év férfi énekese és az év albuma Grammy díját, valamint a hangszerelést is Grammy díjjal jutalmazták. Nálunk Tardos Péter magyar szövegével lett örökzöld az Idegenek az éjszakában című dal, amit Vámosi János énekel az aranylemezekben a magyar hanglemezgyártó vállalat Vonostán zenekara kíséretével.

0: Néhány hete hallhatták a Dankó Rádióban a Szentirmai Ákos tematikus hétvégénket, amikor a nagyszerű zeneszerző szerzeményeiből válogattunk. Ő pedig rövid interjú részletekben mesélt a színművészekről, akik azokat énekelték, illetve a dalok történetéről is. Elevenítsük fel, hogyan született Szentirmai Ákos és Mikó István közös dala, a Mikor csendül fel a régi dallam.
1: Ugye Mikónak is csináltunk nagy lemezt, és megírtam egy számot, azt mondta Mikó, hogy ő szeretne írni a szöveget. Van is egy nagy ötlete, Mikor csendül fel a régi dallam. Hol írta ezeket? A hakni kocsiba hátul, ült, hol aludt, hol ébren volt, és közben írta a szöveget. De tulajdonképpen olyan zseni az a Pali, hogy nagyon jó lett. Ebből lett aztán a nagy lemeznek a címadó dala, hogy Mikor csendül fel a régi dallam. Még kettőt írtam rá, arra is ott írtam meg a szöveget a hakni kocsiba hátul.
0: Ezt a dalt mindjárt meg is hallgatjuk az aranylemezekben a Pastorál együttes kíséretével Mikó István előadásában, de előtte még egy másik nagy találkozás elevenedik meg zenében. Katona Klári, Presser Gábor és Demjén Ferenc 1986-ban együtt énekelte el Presser Gábor és Sztevanovics Dusán szerzeményét, ami óriási sláger, mára pedig örökzöld lett.

színházból indult hódító útjára, és a magyar könnyűzene egyik legismertebb örökzöldjévé vált Nádas Gábor és Szenes Iván Kicsit szomorkás a hangulatom című szerzeménye, amit az aranylemezekben most Farkas Bálint színművész előadásában hallhatnak.

nem csak a 70-es évek hangulatát, hanem a fiatalkort is visszahozza az aranylemezek következő dala, az Annyi arc ismerős. Pályer András és Esnagy István dalát a zeneszerző Pályer öcsi énekli az Express együttes és a Stúdió 11 kíséretével. Annyi

1946. augusztus 31-én, vagyis éppen 80 éve született Schöck Otto zenész, dalszerző, de sajnos már 1999 óta nincs köztünk. A Metro együttes tagjaként vált országosan ismerté, hiszen 1963-tól 70-ig volt a Beat korszak egyik alapzenekarának billentyűse. Később megalapította saját bandáját, a Schöck együttest, de ezzel a formációval már nem ért el akkora sikereket. Viszont játszottak Ausztriában, Svájcban, turnéztak Norvégiában és Svédországban is. Schöck Otto tehetséges dalszerző volt és számtalan slágert írt, olyan előadóknak, mint például Zalatnai Sarolta, Szűcs Judit, Szécsi Pál, Korda György, Konzsuzsa vagy Zorán. Örökzöldé vált szerzeményeiből hármat most fel is idézünk az aranylemezekben. Schöntal Henrik szövegére írta az Én anyám című lírai dalt, amit Szűcs Judit énekelt. S. Nagy István szövegére komponálta a Virágesőt, amely manapság is az egyik leggyakrabban kért dal a délutáni Szívküldi kívánság műsorunkban, Korda György és az Express együttes előadásában. Végül pedig felidézzük az 1969-es Táncdalfesztivál egyik második helyezésével jutalmazott szerzeményt, amit Stevanovic Dusánnal írtak. A Régi kép szobrok című dalt a Metro együttes adja elő Schöck Otto születésének 80. évfordulója.

Az aranylemezek első részét Schlotthauer József Térzene című szerzeményével zárjuk a Magyar Rádió Tánczenekara előadásában egy 1957-es felvételről. Mai örökzöld zenei kirándulásunkat pedig a hírek és az időjárás jelentés után 1976-ban folytatjuk.

0: Műsorajánló. Jó ebédhez szól a nóta. Most csütörtökön újra élőben szól a muzsika.
1: Bár a nyár lassan búcsút int és beköszönt az ősz, a jó muzsika továbbra is velünk marad. Budai Beatrix vagyok. A nyári vakáció, pihenés és feltöltődés után szeptemberben ismét stúdiókoncerttel jelentkezik a Jó ebédhez szól a nóta a Magyar Zene Rádiójában. Szeptember 3-án Szász Kati és Koltai László énekesek érkeznek hozzánk, a zenekart pedig Salasovics Norbert prímás vezeti. Ahogyan azt már megszokhatták, a stúdiókoncertet ezúttal is élőben közvetítjük a Dankó Rádióban, és a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán képben és hangban is követhetik a koncertet. Tartsanak velünk, amikor az ősz első napjaiban ismét felcsendülnek a magyar nóta legszebb dallamai élőben, egyenesben. Jó ebédhez szól a nóta stúdiókoncert itt a Magyar Zene Rádiójában. Várom Önöket!
0: Stúdió koncert most csütörtökön, ismétlés vasárnap 13 órától. Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: A hírszerkesztő Demet Imre a nevében is köszönti Önöket, a mikrofonnál Jávor Miklós. Magyarország csak akkor lehet sikeres, ha több időt, energiát és pénzt fordít az oktatásra és az egészségügyre, jelentette ki a miniszterelnök a Nagykanizsán tartott országos tanévnyitó ünnepségen. Magyar Péter közölte, hogy a kormány ezt a két területet helyezi a középpontba. A kormányfő a tervek között kiemelte az iskolák felújítását és új kollégiumi férőhelyek kialakítását. Közölte azt is, a kabinet hamarosan bejelenti a tanítást segítők béremelésének ütemezését. A holnap kezdődő új tanévben a köznevelési és szakképzési intézményekben csaknem 1.200.000 diák ül be az iskolapadba, közülük mintegy 100.000 elsős kezdi meg tanulmányait. Az iskolakezdés továbbra is az év egyik legnagyobb családi kiadása. Egy átlagos magyar háztartás 107.500 forintot fordít a tanévkezdésre, derül ki egy friss kutatásból. A legtöbben továbbra is papírírószert vásárolnak, ruházatra és sportfelszerelésre a családok 57%-a, egyéb iskolai felszerelésre több mint 44%-a költ. Magyarországnak fontos a régiós együttműködés, hangsúlyozta Orbán Anita külügyminiszter a ma kezdődő Bledi stratégiai fórum előtt. A kétnapos szlovéniai tanácskozás középpontjában Európa jövője, az uniós bővítés és az európai biztonság áll. Orbán Anita több külügyminiszterrel is tárgyal, a fórumon Magyar Péter kormányfő is részt vesz. 3 meghaltak és 22 megsebesültek az oroszországi Belgorod megyében az elmúlt egy nap ukrán légi csapásaiban, közölte a régió kormányzója. Az ukránok drónokkal támadták Jekaterinburgot is, ott egy logisztikai központban és lakóépületekben keletkezett kár. Ukrajnában több lakóházat ért orosz találat, csaknem 10 civil megsebesült. Több régióból jelentettek becsapódásokat. Szlovjanszban egy többszintes társasház, Herszonban egy egészségügyi intézmény, Iziumban családi házak mellett az elektromos hálózat is megrongálódott. Már 8 halálos áldozata van a ciprusi komb balesetnek, 18 embert továbbra is keresnek. A 259 utast és 8 fős legénységet szállító katamarán tegnap indult Észak-Ciprusról Törökország felé, amikor egyenlőre tisztázatlan okok miatt víz szivárgott a hajóba. A komb az oldalára dőlt, majd elsüllyedt. A kapitányt és a személyzet 7 tagját őrizetbe vették. A hatóságok megpróbálják felszínre hozni a több mint 500 méteres mélységben fekvő hajó fekete dobozát, hogy kiderítsék a katasztrófa pontos okát. Németországban holttest maradványokat tartalmazó autót találtak a történelmi mélypontra a Patrajnában. A hatóságok egy Bonn közeli kisvárosban akadtak a járműre, a Fiat több évtizede hevert a meder alján. Nyomozást indítottak, az eset egyenlőre egyetlen ismert eltűnési ügyhöz sem kapcsolódik, és még azt sem lehet tudni, hogy a benne talált csontok egy vagy több ember maradványai. Gomoly felhős napos idő várható, késő délutántól északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, déltől a Dunántúlon, majd később már egyre több felé előfordulhat zápor, zivatar, estétől viharossá fokozódik a szél. Napközben 30-35, késő este 17-27 fok várható, a héten kissé változékony, de nyárias, meleg idő várható, a hőmérséklet 30 fok körül alakul majd.
0: Aranylemezek.
1: További kellemes délelőttöt kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. Mai képzeletbeli időutazásunk második részében mások mellett Toldi Mária, Kós János, Kovács Erzsi, Karda Beáta, az Illés és a V-motorok nagy sikerei szólnak. És mi mást kívánhatnék augusztus utolsó napján, mint amiről Hofi Géza énekel Malek Miklós és Szenesi Vándalában. Próbálj meg lazítani!
0: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Ebben a nyugtalan völgyben, ami a világ, a szívem vadrohanás közben rád tart.

0: Kerekzöld klasszikusok a Dankó Rádióban, felejthetetlen előadókkal.
1: Gumi domino, vagy egy parti sakk? Ön talán Napóleon, vagy a perzsa sakk?
2: Nem, Napóleon nem lehet, ezt biztosan tudom,
1: mert én vagyok Napóleon.

0: várjátok a császárt, én vagyok Bonaparte Napoleon.
1: Fényes Szabolcs és Bacsó Péter a Fűre lépni szabad című romantikus filmvígjátékhoz írta a Rejtély című dalt, amit Kovács Erzsi énekel az aranylemezekben a Körmendi együttes kíséretével. Ez az áradó hegedű szó pedig egy

Karda Beáta karrierje nagyon korán indult, hiszen még gimnazistaként szerepelt a második táncdalfesztiválon, és még mindig csak 19 éves volt, amikor 1969-ben Takács Gabriella és Fülöp Kálmán Mindig tanul az ember című dalával indult a dalversenyen. A táncdalfesztivál szimfonikus zenekara kíséretével meg is hallgatjuk az aranylemezekben.

két feledhetetlen dalával folytatjuk az aranylemezeket. Illés Lajos és Bródi János szerzeménye a Miért hagytuk, hogy így legyen című dal az Oroszlán ugrani készül című filmben szerepelt, amit 1969-ben forgattak. A dal többször is felcsendült a filmben, és a magyar könnyűzene egyik ikonikus szerzeményévé vált. Utána pedig a V-motorok előadásában Ler István és Demjén Ferenc Tűzvarázsló című dala hangzik el, amely a 80-as évek egyik legnagyobb örökzöldje lett.

Az Express együttes a 70-es években dolgozta fel Gyöngy Pál és Rákosi János Pehes nő a Sári című klasszikus örökzöldjét, ami annyira jól sikerült, hogy sokan nem is sejtették, hogy ez nem egy modern táncdal. Ezzel a kortalan vidám szerzeménnyel folytatjuk az aranylemezeket.

leveszem az imádott napszemüvegem, és a szemedbe nézek. Tudod, ezzel az egészen úgy vagyok, mint egy csodálatos nagy játékkal. Szerencsém van, oltárján szeretek játszani. Játszani mindenkinek kell. Mindegy, hogy szeret, vagy nem. Itt játszik az is, aki részt vesz, és az is, aki nem.

A mai aranylemezekben már hallhatták Szentirmai Ákos zeneszerzőt, és perceken belül felidézzük egy másik nagy örökzöldjét is, amit Tolnai Klári számára komponált egykor Almágyi Sándor szövegére, Csak a nőkön nem fog az idő címmel. Ezúttal Bence Ilona színművésznő és a Stúdió 11 előadásában hallgatjuk meg. Ám előtte még a Gemini együttes örökzöldje, a Ne felejts el emlékezni szól a Dankó Rádióban.

Kedves hallgatóink, a mai aranylemezek végéhez értünk. Zárásként a Quando Quando című világsláger gitárfeldolgozását hallhatják Faragó Judy István előadásában. Munkatársaim Szabó Tamás zenei szerkesztő, Gyurmán Gábor hangmérnök és adásmenedzsereink Dészabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Tegyenek így holnap is 10-től délig. A déli harangszó után pedig most tartsanak Budai Beatrix kolléganőmmel, aki ma is a legjobb nótákból válogat önöknek. Aztán a jó ebédhez szól a nótát követően 2-től 5-ig már Szívküldi színek szívesen című kívánságműsorunkkal jelentkezik Gál Zoltán műsorvezető és Nemes Niki szerkesztő. Én már a búcsúzom, Tölgyi Krisztina vagyok, és szeptemberben jövök újra az aranylemezekkel. Holnap találkozunk, addig is további kellemes napot és jó dankó rádiózást kívánok!

0: Műsorajánló. Zenés történetek Fannival.
1: Hajdú Tibor vagyok. Mostantól péntek reggelente az Önökérték műsorvezetője, Tóthfalusi Fanni a vendégem.
2: Az Önökérték műsorában a Dunán rengeteg nézői történet és sors bontakozik ki egy-egy dal kapcsán. Ezeket osztom meg a Dankó Rádió hallgatóival.
1: A történetek mellett felidézzük a hozzájuk kapcsolódó magyar munkákat, örökzöldeket is.
0: Zenés történetek Fannival. Péntekenként Derűs napot című reggeli műsorunkban Hajdú Tiborral.
3: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek. Hallgassa ön is az új Kossuth Rádiót.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 12 óra.

0: a Dankó Rádióban.
1: A hírszerkesztő Demet Íme a nevében is köszönti Önöket, a mikrofonnál Jávor Miklós. Magyarország csak akkor lehet sikeres, ha több időt, energiát és pénzt fordít az oktatásra és az egészségügyre, jelentette ki a miniszterelnök a Nagykanizsán tartott országos tanévnyitó ünnepségen. Magyar Péter közölte, hogy a kormány ezt a két területet helyezi a középpontba. A kormányfő a tervek között kiemelte az iskolák felújítását és új kollégiumi férőhelyek kialakítását. Közölte azt is, a kabinet hamarosan bejelenti a tanítást segítők béremelésének ütemezését. Magyarországnak fontos a régiós együttműködés, hangsúlyozta Orbán Anita külügyminiszter a ma kezdődő Bledi stratégiai fórum előtt. A kétnapos szlovéniai tanácskozás középpontjában Európa jövője, az uniós bővítés és az európai biztonság áll. Orbán Anita több külügyminiszterrel is tárgyal, a fórumon Magyar Péter miniszterelnök is részt vesz. Vádat emeltek a Szőlő utcai javítóintézet egyik volt rendésze ellen, mert bántalmazott egy 12 éves gyereket. Az ügy nincs összefüggésben azzal a nyomozással, amely az intézményben korábban történtek miatt indult. A rendész 2023-ban a nyakánál ragadva a falhoz szorította a fiút, miután a gyermek megtagadta az utasítások végrehajtását. Az ügyészség szerint a férfinak nem volt törvényes indoka a testi kényszer alkalmazására, és a fiú esetleges támadásától sem kellett tartania. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott. Nyílt levélben kérnek sürgős egyeztetést Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztertől a kulturális élet ismert szereplői. Az aláírók köztük Bojár Iván András művészettörténész és Jávori Ferenc fegye a zeneszerző kiszámíthatatlannak és számos területen elégtelennek tartják a kultúra finanszírozását. Szerintük több színház, művészeti páholy, folyóirat és fesztivál működése néhány hónapos pályázatoktól és eseti támogatásoktól függ. Az aláírók több éves finanszírozási ciklusokat, a Nemzeti Kulturális Alap reformját és szakmai szereplők bevonását sürgetik. Elkezdődött a 7. Marton Éva nemzetközi énekverseny. Kisorsolták a 80 fiatal tehetség fellépési sorrendjét, az elődöntőket mától szerdáig, a két középdöntőt csütörtökön tartják. Ezekre a belépés ingyenes, a szombati döntőre pedig még lehet jegyet venni. A Zeneakadémián, majd vasárnap a gálán az Operaház zenekara kíséri az énekeseket. Csak nem 30 településen írtják a szúnyogokat ezen a héten. A Kisalföldön és a Ráckevei Dunaág mentén biológiai módszerrel gyérítik a lárvákat, a Tiszató környékén pedig permetezéssel írtják a rovarokat. Végül a várható időjárásról. Gomoly felhős napos idő várható, késő délutántól északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és egyre több felé előfordulhat zápor, zivatar. A szél viharossá fokozódik. A hőmérséklet délután általában 30-35, késő este 17 és 27 fok között alakul. A pontos idő 12 óra 4 perc.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
2: Holnappal ne törődj, messze ne álmodozz, légy víg, légy te okos, míg lehet, éj és örülj. Berzsenyi Dániel költő soraival szeretettel köszöntöm Önöket, itt a Dankó Rádióban 2026. augusztus 31-én hétfőn is jó ebédhez szól a nóta. Tartsanak velem egészen két óráig. Ma elsőként Mészáros Adélt és Sánta Zsoltot halljuk. Csak úgy mondom magának, szól így a csárdás, Nyári László és a zenekara kísér. Majd a Rózsabokorban jöttem a világra című népszerű, klasszikus magyar nótát Jónás Géza zenekara kíséri, idősebb Sárközi Lajos prímás vezetésével, előadja Benedek Fikatalin. Tartsanak velünk!

És most, kedves hallgatóink, az őszi szélről is szól majd a dal, hamarosan aktuálissá válik Hendi János és Magyar Ádi Jenő szerzeménye. Nádasdy László énekel Juhan Jánossal és zenekarával, a dal így indul, ne gondolt, hogy az őszi szél. Majd a szívemben muzsikál egy szép nóta című Diószegi Sándor és Tüttő János szerzeményt, Pere János nyújtja át hallgatóinknak Szalai Antal és a zenekarának kíséretével. Majd a Dankó Rádió 10. születésnapi gálájáról felcsendül Vágó Bernadett és Miller Zoltán művészházas pár előadásában a Paprika Show című csárdás, kísér Lakatos Miklós gála zenekara. Majd Bukor János is dalra fagad, a Dankó Rádió életműdíjas énekese Tordai Zoltánnal és zenekarával a Szép a szőke, szép a barna című csárdást adja elő, míg legvégül Csóka Gyula és a zenekara muzsikál. Egy stúdiókoncertről hoztam el önöknek a Hely, hogyha a szerelem rám talál című csárdást. Hallgassuk meg együtt!

FM 88,3. A Magyar Zene Rádiója.

Bekaszálták már a rétet. Indul így a soron következő dal, melyet a Dankó Rádió Magyar Nóta előadói díjával is kitüntetett 60-i kis gyöngyi nyújt át a Dankó Rádió hallgatóinak, Baranyai István zenekarának kíséretével. Majd Gáspár Ani, Farkas Luzika és Karcagi Nagy Zoltán előadásában felcsendül a Miért hittem a szavának, a Rózsa Rózsa Basa Rózsa és az Én Rózsám Kedves Rózsám című magyar népies műdal. Fogadják sok szeretettel!

Petőfi Sándor versei különös módon szinte kínálják magukat a zenének, talán azért is, mert költészetében ott van a népdalok egyszerűsége, természetes ritmusa és közvetlen hangja. Nem véletlen, hogy már a 19. században is számos zeneszerző komponált dallamot verseire, és a 20. században is újra meg újra megihlette a zeneszerzőket. Petőfi költészete egyszerre személyes, érthető és dallamos. Talán ezért tud több mint másfél évszázad után is megszólalni itt a Magyar Zene Rádiójában. Most hallgassuk meg a Kislakálla Nagy Duna mentében című Petőfi Sándor verset Bognár Ignác dallamaival. Előadja Szeredi Krisztina ifja Bergi Béla zenekarával. Majd a Rágyújtok egy jó szivarra című dalt Egri József adja elő. Baranyai István és a zenekara kísér, a prímás, egyben a zeneszerző is, szövegét Fekete Dávid írta. Majd Szabó Sándor és Miklósi József is dalra fakad, a dalcsokor második részében a Sárga Csikó Sárga Lovam Sárga és a Cigányok Sátora című csárdást halljuk. Itt a Magyar Zene Rádiójában.

és már is elérkeztünk hétfői adásunk utolsó énekes összeállításához, már ami műsorunk első részét illeti. Szigeti Fercsi egy muskátlis ház udvaráról énekel, és ha már itt tartunk, akkor érdemes megemlíteni, hogy a muskátlit még az első fagyok előtt be kell vigyük világos, hűvös, de fagymentes helyre. Érdemes a megnyúlt hajtásokat visszavágni, az elszáradt leveleket és virágokat pedig eltávolítani. Télen csak mérsékelten öntözzük, hiszen ilyenkor pihen, a túl sok víztől pedig könnyen rothadásnak is indulhat. Az álló muskátli általában könnyebben teleltethető, még a futó muskátli hosszú hajtásait is érdemes visszametszeni, és ennél is különösen ügyeljünk arra, hogy ne öntözzük túl. Ha pedig jól sikerül a teleltetés, akkor tavasszal újra elővehetjük őket, és ismét virágba borulhat a muskátlis ház udvara. Hát hallgassuk meg ezt a remek nótát Szigeti Fercsi előadásában Duka Péter zenekarának kíséretében. Majd egy andalgó és két csárdás is helyet kap. Volt-e már szívedben fájdalom? A faluban nincs több kislány, csak kettő, és ég a kunyhó, ropog a nád címmel. Szigeti Fercsi után Gáti Pál, Újvári Marika és Buta Árpád Attila, végül Tóka Zsuzsa énekel.

0: műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zenerádiója.
1: 7-re különleges vendégek.
2: És persze rengeteg nevet is vár mindenki, de a tét viszont változatlan.
3: Magyarország szeretlek. Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: A hírszerkesztő Demet Íme a nevében is köszönti önöket, a mikrofonnál Jávor Miklós. A kormány és a főváros együttműködése nélkülözhetetlen, ennek ad szakmai keretet a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, amelynek újbóli létrehozásáról hamarosan törvényjavaslatot nyújtanak be, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid erről egy fővárosi 11 milliárdos troli fejlesztés kapcsán beszélt. Karácsony Gergely főpolgármester hozzátette, olyan várospolitika megvalósítása a cél, amely Budapest és a kormány partnerségén alapul. Nyílt levélben kérnek sürgős egyeztetést Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztertől a kulturális élet ismert szereplői. Az aláírók köztük Bojár Iván András művészettörténész és Jávori Ferenc Fegya zeneszerző kiszámíthatatlannak és számos területen elégtelennek tartják a kultúra finanszírozását. Szerintük több színház, művészeti műhely, folyóirat és fesztivál működése néhány hónapos pályázatoktól és esetleg támogatásoktól függ. Az aláírók több éves finanszírozási ciklusokat, a Nemzeti Kulturális Alap reformját és a szakmai szereplők bevonását sürgetik. Több esetben megsértette a közbeszerzési eljárást a Magyar Olimpiai Bizottság. Az állami számvevőszék a 2019 és 22 közötti, valamint a 2024-es Párizsi Olimpia előtti időszakban is súlyos hibát talált. Az mfor.hu által szemlézett árjelentésből kiderül például, hogy a legutóbbi olimpia előtt nem írtak ki közbeszerzést a magyar csapat formaruhájára. A több mint 300 millió forintot érő kollekció jó beszállítóját ehelyett nyílt felhívásban keresték meg. A MOP közölte, szakértői vélemények szerint a szervezet nem tartozik a közbeszerzési törvény hatája alá, ezért a jogértelmezési kérdés tisztázása érdekében bírósághoz fordult. Szabadulószobává alakított kamionnal hívják fel a fiatalok figyelmét az emberkereskedelem és a szexuális kizsákmányolás veszélyeire. A látogatók interaktív feladatokon keresztül ismerhetik meg, hogyan működik az emberkereskedelem. A holland kormány támogatásával létrehozott szabaduló kamion negyedszer érkezik Magyarországra, idén szeptember 8-án és 9-én Budapesten, 10-én és 11-én pedig Pécsen várja a fiatalokat. A hétvégén tartják az idei retro véradást. Szombaton retro zenes, sörvésli menü várja az önkénteseket, akik ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Traktorral ütközött egy vonat Zirc közelében. A baleset egy vasúti átjáróban történt olasz falu külterületén. Senki nem sérült meg, de a szerelvény nem tud tovább haladni. Az utasokat Zirc és Veszprém között pótlóbusz szállítja. Csak nem 30 településen írtják a szúnyogokat ezen a héten. A Kisalföldön és a Ráckevei Dunaág mentén biológiai módszerrel gyérítik a lárvákat, a Tiszakotó környékén pedig permetezéssel írtják a rovarokat. Országszerte süt a nap, de előbb a Dunántúlon, majd a középső területeken is előfordulhat zápor, erős széllel kísért zivatar. A Kisalföldön több járásra riasztást adtak ki. Éjszaka többfelé lesz eső, majd holnap felszakadozik a felhőzet, és túlnyomóan napos száraz idő lesz. Éjszaka 14-21, napközben 27-32 fok várható.
0: ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
5: Nagy szeretettel köszöntöm azon hallgatóinkat is, akik csak most kapcsolódtak be műsorunkba. Szeretettel köszöntöm Önöket, és persze mindenkit, aki velem, velünk tart még egészen két óráig. Szóljon hát jó ebédhez a nóta, most Somogyi Erikával és Koltai Lászlóval, majd Csík Józseffel. Az ördög bújt a vonóban, és a Kék a búzavirág című csárdással megyünk tovább. Nótára fel, kedves Dankó család!

Jenei Gábor, Kollár Katalin, Rigó Mónika és Kalina Enikő énekel a folytatásban. A hely nekem hát vígasztalást, az azt mondják a legény, mint hamis, a jegenyefán fészket rak a csóka, és a jó ital a kadarkan című klasszikus magyar nótát halljuk itt, a Magyar Zene Rádiójában.

kedves hallgatóink, most a Dankó Rádió cigányzenei díjával is kitüntetett Liszt Ferenc díjas prímás Szalai Antal és cigányzenekara játszik.

Három sós perecről énekel a folytatásban Szóka Júlia operett primadonna, Dankó Pista és Sasede szerzeményét az imént hallott Szalai Antal és Cigány zenekara kíséri. Dankó klubos felvétellel megyünk tovább.

A Hargita fölött nyáron még ott cikáznak a fecskék, ám ahogy rövidülnek a nappalok és közeledik az ősz, lassan elérkezik az indulás ideje. A fecskék hosszú vándorútra kélnek, délfelé indulnak, hogy a telet a melegebb Afrikában töltsék. Vajon honnan tudják, mikor kell útnak indulni, és honnan találják meg tavasszal újra a hazafelé vezető utat? Talán éppen ez adja a fecske egyik legszebb titkát, hogy minden ősszel elbúcsúzik, hogy aztán tavasszal újra hazatérjen. A Hargitai fecske madár hosszú útra készül című nótával megyünk tovább. Dancs Anna Marit halljuk Jónás Géza zenekarával, Patai Zoltán prímás vezetésével, majd a Szőke kislány Csitt Csitt Csitt című előadói csárdást Karcagi János nyújtja át hallgatóinknak. Ezt követően Szentendrei Klára és Bányai Márton is dalra fakad. Az Itt a bálban és a Csendül a nóta című csárdással zárjuk az összeállítást. Fogadják sok szeretettel!

továbbra is jó ebédhez szól a nóta. Itt a Dankó Rádióban a mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Budai Beatrix. Köszöntöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. Még egy pár perc erejéig, egészen 2 óráig számítunk az önök figyelmére, és ha kedvük tartja, énekeljenek velünk. Például a Vásárhelyi Híres Promenádon és a Nemzörög a Harasz című csárdásokat egész biztosan ismerik. Segít nekünk a dallamvezetésben Pándi Piroska Balázs Tamással és a zenekarával. Aztán a Nádaházam teteje című nóta is felcsendül, ekkor már Bohács Istvánt halljuk.

0: teteje.
1: Vadász Zsolt, Várnai Adrien és Szász Kati énekel hétfői adásunk utolsó énekes összeállításában. Elhangzik, a valamikor volt két csillag, a most még hideg van, és a Szemet vetett rám egy legény című klasszikus magyar nóta. Fogadják sok szeretettel!

kedves hallgatóink! Ennyi fért hétfői Jó ebédhez szólanóta című műsorunk idejébe. Augusztus utolsó napjához érkeztünk. Ez az év 243. napja, és egyben a naptári nyár utolsó napja is. Holnap már szeptembert írunk. A nap ma 6 óra 1 perckor kelt, és 19 óra 27 perckor nyugszik, vagyis a nappalok már érezhetően rövidülnek. Ilyenkor még velünk van a nyár melege, a kertek színei, a hosszú esték emléke, de a természet már lassan az ősz felé fordul. Augusztus most csendben átadja helyét szeptembernek, egy új hónapnak, amelyben már ott van a közelgő ősz ígérete. Ezzel a gondolattal búcsúzom önöktől mára, és én most Gál Zoltánnak adom át helyem, hiszen jön a Szívküldi Szívnek Szívesen című kívánságműsorunk ma is 2-től 5-ig. Aztán 5 órától Tudod-e még az én nótám Popovics Lászlóval és önökkel a Dankó Rádió hallgatóival. Én búcsúzom önöktől mára, jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. A szerkesztő műsorvezetőt, Budai Beatrixet hallották. Vigyázzanak magukra, és vigyázzunk egymásra. A holnapi viszonthallásra!

0: Műsorajánló. A Tankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Tankó Rádióban.
2: A szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Pecz Gábor Olivér. Jó napot kívánok! Ma jár le az uniós helyreállítási alap határideje. Ez azt jelenti, hogy a tagállamoknak augusztus 31-ig kell teljesíteniük azokat a reformokat és mérföldköveket, amelyek alapján hozzáférhetnek a még bent ragadt támogatásokhoz. Magyarország esetében ez nagyjából 3600 milliárd forint. A legnagyobb keretet a fenntartható zöld közlekedés kapja. Emellett jelentős összegek jutnak vállalkozás finanszírozásra, energetikai és digitális fejlesztésekre. Életformáló közösségnek nevezte az iskolát a Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke, a Kárpát-medencei Református Köznevelési Intézmények debreceni tanévnyitóján. Steinbach József szerint a krisztusi szeretet minden tantárgyban jelen lehet az oktatásban. Kiemelte, Magyarországon a hitoktatással együtt 150 ezer diák vesz részt református közoktatásban, ami egyszerre lehetőség és felelősség. Saját forrásból kezdi meg az aszbeszttel szennyezett utak lefedését Szombathely, erről döntött ma a városközgyűlése. Az Oladi platón 12 kilométernyi utcát aszfaltoznak le, a csaknem 1 milliárd forintos költséget egyelőre az önkormányzat számla hiteléből fedezik. A város abban bízik, hogy a kormány később részben vagy egészben megtéríti a kiadásokat, illetve az osztrák állam állja majd a költségeket. Szavazáson kérdezi meg az első kerületieket a budavári önkormányzat arról, hogy mi legyen az Airbnb lakások sorsa. A lakók arról mondhatnak véleményt, hogy teljesen betiltsák-e a rövid távú lakáskiadást, vagy inkább feltételekhez kössék a működését. Az önkormányzat közölte, a kérdés azért is aktuális, mert évvégén lejár az új rövid távú szálláshelyek nyilvántartásba vételére vonatkozó moratórium. Az első kerületben jelenleg több mint 400 engedéllyel rendelkező szálláshely működik. Több esetben megsértette a közbeszerzési eljárást a Magyar Olimpiai Bizottság. Az állami számvevőszék a 2019 és 22 közti, valamint a 2024-es Párizsi Olimpia előtti időszakban is súlyos hibát talált. Az ÁSZ jelentésből kiderül például, hogy a legutóbbi olimpia előtt nem írtak ki közbeszerzést a magyar csapat formai ruhájára. A több mint 300 millió forintot érő kollekció beszállítóját ehelyett nyílt felhívásban keresték meg. A MOB közölte, szakértői vélemények szerint a szervezet nem tartozik a közbeszerzési törvény hatálya alá, ezért a jogértelmezési kérdés tisztázása érdekében bírósághoz fordult. A hétvégén tartják az idei retro véradást. Szombaton retro zenes, sör, virsli menü várja az önkénteseket, akik ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Továbbra is erdő és bozott tüzekkel küzdenek a Nyugat-Balkán több országában. Szerbiában a Deliblati homokpusztán már legalább 4000 hektárt perzseltek fel a lángok. Bosznia-Hercegovinában és Montenegróban is több helyen ég a növényzet. Országszerte süt a nap itthon, de előbb a Dunántúlon, majd a középső területeken is előfordulhat zápor, erős széllel kísért zivatar. Éjszaka 14-21, napközben 27 és 32 fok közti hőmérséklet várható.
0: Szívküldi szív meg szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
3: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket augusztus utolsó napján itt a Kívánság műsorban. Ha a naptárra nézünk, holnap már ősz van, de ugye tudják, a Dankó Rádió és a Kívánság műsor minden évszakban és minden órában Önökkel van. A Kívánság műsort ma is Nemesnéki szerkesztette, a hangmérnök Fóti Tamás. Telefonszámunk 061-759-6071. Köszöntjük az Erikákat és a Bellákat névnapjukon, és azokat, akik augusztus utolsó napján születtek. Alapon Erike szeretné meghallgatni a Vasmegyei Csárdást, Csanádi Györgyöt, ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri.

Sam bagno, ugye sélesz a kopárja. Az én rózsám, kedves rózsám, János ház a legszebb lánya. Nincsen még, nem lesz még,

0: champagne, úgyis én leszek a párja.
1: Balla Szabó Erika barátnőnket Kecskeméten köszöntjük névnapján. Legutóbb Palacsinta partira voltunk vendégei. Nagy sikert aratott a felnőttek és a gyerekek körében a változatos kínálat. Ezután is szeretnénk köszönetet mondani fáradtságos munkájáért. Névnapodon egy szép nótával köszöntünk barátait Budapestről. Erdős Melindát Szalai Antal zenekara kíséri Álmainknak útján.

Szegedi Károlynak felesége kérte a következő nótát Csongrádról, Velő Gabriellát, Szomora Zsolt és Jónás Géza zenekara kíséri, Tagadom, tagadom.

Sok-sok szeretettel köszönti feleségét, Erzsikét, 40. házassági évfordulójuk alkalmából, a Jóisten áldását és jó egészséget kíván szerető férje Csaba családjukkal. Zárai Márta és Vámosi János énekel, ketten az úton.

0: És most hallgassunk meg egy üzenetet a rögzítőről.
1: Jó napot kívánok! Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, egy Judika néni vagyok. Nagyberényben Tótné Fazekas Erikát köszöntjük névnapján. Sok-sok szeretettel, szívből kívánunk nagyon sok boldogságot. Férje Károly, leányai, vejei, négy unokája, édesanyja és testvérei. Kiskertemben kinyíltak az orgonák. Nagyon sok jó egészséget kívánok Önöknek, minden jót, viszont hallásra.
0: Örülök a hívásának és szeretettel köszöntjük az ünnepeltet. Kertemben kinyíltak az orgonák, Dömsödi Farkas Bálintot Sárközi Béla zenekara kíséri.

Soldosné Ildikó Békésről kérte egyik kedvenc előadójától a következő nótát, Simon Boglárkát és Jebberki Béla zenekara kíséri, Pántlika, Pántlika.

Kagymári temetőben nyugszik Csizmadia Mihály. 86. születésnapja alkalmából szeretettel emlékezik párja Évi kedves nótájával. Márkus Ilona énekel, Kalapomon piros rózsa.

Szeretnénk köszönteni Pilisen Hering Melindát és férjét Petit 13. házassági évfordulójuk alkalmából. Kívánunk jó egészséget, hosszú, boldog együtt töltött éveket. Gyermekeik Petike és Máté, papa és mama. Szécsi Pál énekel, két összeillő ember.

vagyok között, mellék utcán álmodozom, boldog csendben.

Dombóvárról Török Lajos feleségének kérte a következő nótát, Benedek Fi Katalin Tarajkó zenekar kíséri, icipici kis galambom.

Mátély Jánosné, Bella Zsuzsannának, Jágónakon 58. születésnapja alkalmából minden jót kíván férje János és a gyerekek, Mónika, a kis Mónika és Robi. Nyári Zoltánt Szalai Antal zenekara kíséri, édesanyám, te jó asszony!

Szívküldés szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Édesapjának, Mojzes Istvánnak szeretettel küldi a nótáját Püspökladányba, Évi. Székely Mihályt Lakatos Sándor zenekara kíséri. Esik eső csendesen.

0: Classic Asher Chen de Chen Le Paragos Peresenos Veresen.
1: Leány falun Pető Sándor szeretné meghallgatni kedvenc nótáját. Az előadó Herr Olivér, haragszik a pusztabíró.

Nikola Lászlóra, aki a gyöngyössolymosi temetőben nyugszik 5 éve, 92. születésnapja alkalmából örök szeretettel emlékezik felesége Magdi. Ilona is kérte a dalt, melyet Tolnai Klári énekel, kísér a Stúdió 11, búcsúzás.

lemegy az élet színpadán. A búcsúzás egy kétszemélyes darab, hol a végzet írja minden egyes szavad, hol nem tudod, hogy mit, hogyan csinál.

búcsúzás egy két személyes darab, hol a végzet írja minden egyes szavat, hol nem tudod, hogy mit, hogyan csinálj, csak azt tudod, hogy a szíved nagyon fáj. A búcsúzáskor könnyes lesz a szemed, hiszen valakinek

0: szavakat felkapják a szelek. Már nem segít se könyörgés, se vád, te félreállsz, s az élet megy tovább. Már senki sincs, már semmi sincs, és az élet megy tovább.
1: Sarol Ferencné unokatestvérének Erikának Bicskére küldi a dalt szeretettel. Gyenes Lili és lányzenekara az előadók, Kék Duna keringő.

0: Földi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Szeretném kérni, térjen meg Gömöri Miklósnak a 80. születésnapjára, galambszívet örököltem az édesanyámtól. Szerető családja, kíván erőt, egészséget és hosszú boldog életet. Köszönöm.
2: Mi is szeretettel köszöntjük az ünnepeltet. Gazdik Sándorné is kérte a dalt, melyet Fejes Sándor énekel, kísér Szalai Antal zenekara.

apósának, Barta Alajosnak Kisvárdára küldi a következő nótát. Sok szeretettel, Szilvia. Mozsár Imrét, Bobe Gáspár Ernő zenekara kíséri. Eladtam egy pejcsikót.

Bejcsikolt, még ma este el is iszom az ágát, mivel a

0: ha szeret igazán, így is úgy is csak oda hív magához. Az én kedves kis babám, az súgta a minap is a fülemben, hogy ő sosem a csikót, hanem mindig a gazdáját szerette. Kalapálék is a szívem, büszke vagyok az én kicsi babámra. Veszek neki ragyogó kalárist a vatyolatos nyakáron. Kalapálék is a szívem, büszke vagyok az én kicsi babámra. Veszek neki ragyogó kalárist a vatyolatos nyakáron.
1: Ugának, Icukának, Salgót Arjánba küldi sok-sok szeretettel a következő dalt Magdika. Kalmár Magda énekel, kísér Lakatos Sándor zenekara, egy cica, két cica.

Ságodi Erikának Győrbe barátnője küldi a következő örökzöld slágert névnapi alkalmából sok szeretettel. Zalatnai Sarolta énekel, nem várok holnapig.

folytatásban is kitűnő dalokra számíthatnak. A következő órában elhangzik majd az Álom volt csupán az Apostoltól, a Füredi Anna bálon, és a Láttam én az Eiffel tornyot című dal is. A hírekig ifjabb Jónás Géza játszik.

0: műsor ajánló. Jó ebédhez szól a nóta. Most csütörtökön újra élőben szól a muzsika.
1: Bár a nyár lassan búcsút int és beköszönt az ősz, a jó muzsika továbbra is velünk marad. Budai Beatrix vagyok. A nyári vakáció, pihenés és feltöltődés után szeptemberben ismét stúdiókoncerttel jelentkezik a Jó ebédhez szól a nóta a Magyar Zene Rádiójában. Szeptember 3-án Szász Kati és Koltai László énekesek érkeznek hozzánk, a zenekart pedig Salasovics Norbert prímás vezeti. Ahogyan azt már megszokhatták, a stúdiókoncertet ezúttal is élőben közvetítjük a Dankó Rádióban, és a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán képben és hangban is követhetik a koncertet. Tartsanak velünk, amikor az ősz első napjaiban ismét felcsendülnek a magyar nóta legszebb dallamai élőben, egyenesben. Jó ebédhez szól a nóta stúdiókoncert itt a Magyar Zene Rádiójában. Várom Önöket!
0: Stúdió koncert most csütörtökön, ismétlés vasárnap 13 órától.
2: Izgalmas tájak, érdekes történetek, különleges ízek.
3: Egy ilyen szép nap csak az asztalnál érhet véget.
2: Fedezzük fel együtt, hogyan mesélnek az ételek egy-egy nép múltjáról, szokásairól és mindennapjairól.
4: Remélem, a ma reggel szedett növények jól passzolnak egymáshoz.
2: A világ egy terített asztal. Új évad, új időpontban. Minden hétköznap 14 óra 35 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: A szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Petsz Gábor Olivér. Jó napot kívánok! A kormány az összes szükséges jogalkotási feltételt teljesítette az uniós helyreállítási alapforrásainak hazahozatalához, közölte a beruházás és közlekedési miniszter. Vitézi Dávid elmondta, teljesült mindaz, amely ahhoz szükséges, hogy a 10 milliárd euró, vagyis nagyjából 3600 milliárd forintot megkapja hazánk. A miniszter egyúttal bejelentett egy 11 milliárdos troli fejlesztést, valamint közölte, hogy újra létrehozzák a fővárosi közfejlesztések tanácsát. Büszke a kormányra a miniszterelnök, mert már is több válsághelyzetet megoldott. Jelentette ki Magyar Péter a szlovéniai Bledben rendezett nemzetközi stratégiai fórumon. Példaként említette az energiaellátás a szélsőséges időjárás miatt, de az összefogásnak köszönhetően sikerült megoldást találni. A kormányfő beszélt arról is, hogy a kabinet jelentős költségvetési hiányt örökölt, de azt 3 hónap alatt 2,5 milliárd euróval csökkent. Tudták. Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter, a lélegeztetőgépek beérkezésekor is tudta, hogy több ezer gép minőségével baj van, ezt írta a külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Velkei György László közölte, a több mint 16 ezer gépből csak nem 8 ezer használatát nem javasolták. A minisztérium ezeket mégis a jó kategóriába sorolta. Orbán Anita külügyminiszter múlt héten jelentette be, hogy tárcája feljelentést tett a koronavírus járvány idején körülbelül 300 milliárd forint értékben beszerzett lélegeztetőgépek ügyében. Elkészült a belügyi dolgozók bérrendezéséről szóló javaslatcsomag, jelentette be a belügyminiszter. Pósfai Gábor közölte, az illetményemelés mellett tervben van az országon belüli mobilitást elősegítő intézkedést, és folytatódik a szakmai életút program kidolgozása, valamint a nyugdíjrendszer átalakítása is. Őrizetbe vettek egy gyanúsítottat a tegnap hajnali svájci lövöldözés ügyében. A rendőrség szerint a 43 éves svájci férfi magányos elkövető volt. Hozzátették ugyanakkor, hogy a nyomozás még tart. Tegnap Svájcban egy elektronikus zenei fesztiválon történt lövöldözés. A támadásban egy fiatal nő meghalt, többen megsérültek. Elhunyt Berend T. Iván Kossuth díjas történész, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke. Több ország tudományos akadémiájának tagja volt. 14 évesen túlélte a Dachaui náci koncentrációs tábort. Főkutatási területe Európa gazdaság és társadalom története volt. Az MTA elnöki posztját 1985 és 1990 között töltötte be. Berend T. Iván 95 éves volt. Több helyen is kigyulladt a száraz aljnövényzet. Hegyes Halom és Rajka között egy erdősávra is átterjedt a tűz, de lakott területet nem érint. Tapolca határában is ég a növényzet és egy fenyves. A tűz egy lovardát, egy napelemparkot és egy közeli szeméttelepet is veszélyeztet. Az oltást mindkét helyszínen megkezdték. Végül az időjárásról, országszerte süt a nap, de előbb a Dunántúlon, majd a középső területeken is előfordulhat zápor, vagy erős széllel kísért zivatar. Éjszaka több felé lesz eső, majd holnap szakadozik a felhőzet, és túlnyomóan napos száraz idő lesz. Napközben akár 32 fokot is mérhetünk.
6: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
7: Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat, folytatjuk a kívánságműsort, mégpedig Bogyai Némária kérésére, aki apósát szeretné meglepni a nótával Tapolcán, Dócs Pétert, Miskolci Balogh Zoltán zenekara kíséri, Lőre, lőre, cudar, lőre.

Szász Halombattáról Varró Bálint feleségének kérte a következő nótát, Bősi Szabó Lászlót Bangó János zenekara kíséri. Csak egy kislány van a világon.

Balatonmária fürdőn Kaposiné Erikának névnapja alkalmából napsugaras, boldog, örömteli éveket kíván sok szeretettel a Suri család és az ő Ica mamija. Jobbágy Mihálynak kíván boldog születésnapot felesége, három fia, három unokája, menyei, anyukája, anyósa, és kívánnak mielőbbi felépülést. Szilágyi Sándor énekel kísér Baranyai István zenekara, nekem is van ünnepnapom.

0: Nagyon-nagyon szépen köszönöm.
1: Mézes Györgyné Józsán édesapja kedves nótáját szeretné meghallgatni, amelyet most egy nótacsokorban hallunk. Két hold földje van az én édes kedves apámnak. Mészáros András énekel, kísér, Szomora Zsolt és Jónás Géza zenekara. Előbb azonban azt a nótát halljuk, hogy egy asszonynak 9 a lánya.

0: Földi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, Mária vagyok, a apostoltól szeretném hallani, a álom volt az életem, küldöm Sándornak. Köszönöm szépen, további sok sikert a munkájukhoz.
2: Köszönöm a hívását. Az apostol együttes játszik, álom volt csupán.

Ivanovicsné Lenke szeretné hallani Győrúj barátonak következő nótát, Dániel Gábor énekel, Nincsen csillag, mind lehullott a földre.

Koszta Józsefné Erikának sok szeretettel kíván nagyon jó egészséget, boldogságot Margó és Feri Keszthelyről. 60-ban minden Erika nevű ismerősének szeretettel küldi a dalt Sentényi Béla. Karcagi Nagy Zoltánt Tordai Zoltán zenekara kíséri, a Füredi Anna Bálon.

Ambrusné Melinda Szolnokról kérte a következő dalt, Pécsi kis Ágnest Balog Albert zenekara kíséri, adj egy csókot kis angyalom, de gyorsan.

Kaposvárról Pásztor Máténak párja kéri a Dunántúli ugróst, az előadó a Tekergő együttes.

Az Erikákat köszöntöm sok szeretettel, és születésnapom alkalmából is szeretném meghallgatni a dalt. Írta a Vokányból Várnai Ferenc. Küldöm Villányba Marcsinak és Bélának is. Korda György énekel, Jugoszlávia.

Soltvad kerten Harsányiné Mária szeretné meghallgatni egyik kedves nótáját. Fejős Jenőt Lakatos Miklós zenekara kíséri, csak-csak-csak az esik nékem keservesen.

szeretés sem lettem volna. Olyan büszkén, mintha sose látott volna, mintha a szeretés.

kis énnezek az igaz szerelmet. Hogy pletykáljon minden vénasszony felé,

0: Külföldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Augusztus 31-én lenne a 67. házassági évfordulónk, de sajnos szerető férjem már 24 éve pihen a Hernád Németi temetőben. Emlékére kérném az Úgy nézek rád című dalt. Hálás köszönettel, Ildikó.
2: Szeretettel játsszuk önnek. Vörös Sári énekel, kísér Lakatos Sándor zenekara.

Zákány Imrén és Jófokról Aranylemezek című műsorunkban fedezte fel a következő örökzöld slágert, melyet most Hollós Ilonától hallunk, Láttam én az Eiffel-tornyat.

Sátorajói helyről Fazekasné sarolta kérte egyik kedvenc nótáját, Besenyei Ferencet, ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri. Bementem a patikába.

0: che ciuta volt.
1: Röpző dallamok.
2: És kívánok még nagyon sok boldog névnapot.
1: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
3: Nyériné Rózsikának boldog névnapot és nagyon jó egészséget kíván barátnője Matild, Dóri József énekel, kísér Járóka Sándor zenekara, éjfélkor a bálteremben.

Keszenyi Gézának nővére küld egy jó nótát Keszthelyre, kedvenc előadójától, Petrik Balázs énekel, Ha én nekem boromban.

0: aki mint vett, úgy arat, fogjuk meg a poharat, légyen közöttünk béke.
1: Füle Áginak Sopronba, húga küldi közös kedvenc slágerüket Cseperről, a Hungária együttes játszik, Ciao Marina.

És most hadd ajánljak figyelmükbe néhány dalt a következő órából. Jegenyefák nem nőnek az égig, messze van a kicsi falum, 100 forintnak 50 a fele. A hírekig hallgassuk Csóka Gyulát és zenekarát.

0: műsorajánló. A Tankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek. Hallgassa ön is az új Kossuth Rádiót.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: A szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Petsz Gábor Olivér. Jó napot kívánok! A kormány konstruktív szereplő az EU-ban, de a nemzeti érdekeket továbbra is kiemelten képviseli, jelentette ki a miniszterelnök a Bledi Stratégiai Fórumon. Magyar Péter hangoztatta, az EU-ban most a gazdasági együttműködésre és a versenyképességre kell fókuszálni. Beszélt arról is, büszke a kormányra, mert több válsághelyzetet is megoldott már. Komoly bérrendezés várható a rendvédelemben, több intézkedés is a kormány előtt. A javaslatcsomagban szerepel az illetményemelés, valamint a preferált települési pótlék is, írt a Pósfai Gábor belügyminiszter. Emellett folytatódik a rendvédelmi szakmai életút program kidolgozása és a nyugdíjrendszer átalakítása. Az őstermelők és kisvállalkozások adminisztrációs terheinek csökkentését sürgeti a Mi Hazánk. Dolcs Dávid alelnök bírálja, hogy holnaptól az őstermelőknek és a kisvállalkozásoknak 3 napon belül be kell jelenteniük az általuk kiállított nyugták adatait a NAV-nál. A politikus szerint a jelenlegi gazdasági helyzetben sok érintett nem tud eleget tenni ennek a kötelezettségnek. Pályázaton választják ki a nemzeti parkok igazgatóit, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László bejegyzése szerint szakmai alapon keresik a tapasztalt vezetőket, ezzel is szakítva azzal a korábbi gyakorlattal, hogy ajánlások alapján is dönthettek a pozícióról. Az amerikai elnök súlyos válaszcsapást helyezett kilátásba Irán ellen a jordániai rakétatámadás miatt. Irán tegnap indított 8 ballisztikus rakétát a Jordániában állomásozó amerikai csapatok felé, miután az amerikai haderő légicsapást hajtott végre a Hormuzi szoroshoz legközelebb fekvő iráni sziget ellen. Donald Trump közölte, nem sok esélyt lát a tárgyalások folytatására Iránnal, a Teheránra nehezedő szankciók hatására ugyanakkor egyre jobban érződik. Robbantásokkal próbálnak kiszabadítani több száz föld alatt rekedt munkást a nepáli villámárvíz helyszínén. Egy erőmű dolgozóit keresik, akik közül sokan egy alagútban lehetnek. A hétvégén csaknem 300 embert már kimentettek. A múlt heti katasztrófának már több mint 900 halálos áldozata van. Csaknem 5000 embert még mindig keresnek. Az eltűntek között 3 magyar is van. Meghalt Berend T. Iván Kossuth díjas történész, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke. Több ország tudományos akadémiájának tagja volt. 14 évesen túlélte a Dachaui náci koncentrációs tábort. Fő kutatási területe Európa gazdaság és társadalom története volt. Az MTA elnöki posztját 1985 és 1990 között töltötte be. Berend T. Iván 95 éves volt. Letartóztatták azt a férfit, aki ellopott egy kis repülőgépet szombaton. Kalocsáról engedély nélkül szállt fel a géppel, Paks térségébe repült, majd később Gerjen közelében kényszerleszállást hajtott végre. Ezután el akart menekülni, de elfogták, 1 hónapra tartóztatták le. Végül az időjárásról. Estig a Dunántúlon, majd a középső területeken is előfordulhat zápor, erős széllel kísért zivatar. Holnap felszakadozik a felhőzet, és túlnyomóan napos száraz idő lesz. Éjszaka 14-21, napközben 27-32 fok várható.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
3: Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat, folytatjuk a kívánságműsort. Telefonszámunk 061-759-6071. Velemi Gáborné férjével együtt szeretné meghallgatni Makón a következő nótát. Csala Judit és Nógrádi Tóth István énekel, kísér Sárközi Béla zenekara. Szánta babám csirek csörög.

0: csúnyául.
1: Somogyádon Kovács Józsefnének névnapja alkalmából nagyon sok boldogságot, jó egészséget kívánnak dédunokái. Nádas György énekel, ilyen az élet, dédikém.

Zelenka Sándor né Hajdú Szoboszlóról férjének kérte a következő nótát, Éliás Tibort Lendvai Csúcsi Jenő zenekara kíséri, jegenyefák nem nőnek az égig.

0: Ödi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, Kósa László vagyok. Mórahalomra szeretnénk küldeni a Messze van a kicsi falum című nótát Vajda Andrásnak és kedves feleségének a kitűnő vendéglátásé. Köszönöm szépen.
2: Örömmel adjuk át. Erika Jászkarajenőn szeretné kedvenc énekese egyik dalát meghallgatni. Tolnai András énekel, kíséri fiab Sárközi Lajos zenekara, Messze van a kicsi falum.

Nagyben Hegyesre a 93 éves Ica néninek, kicsit megkésve, de annál nagyobb szeretettel küldi névnapjára a dalt Szegedről Magdi. Szalmaszálból csináltattam szekeret, de elhangzik a Csikót fogtam kezdetű nóta is. Csőri Editet és Horváth Pistát halljuk. Alamant, alamant, alamant, alamant, alamant, alamant, alamant, alamant, alamant, alamant, alamant, alamant, alamant, alamant, alamant, alamant, alamant, alamant, alamant, alamant, alamant, alamant, alamant, alamant, alamant, alamant, alamant, alamant, alamant, alamant, alamant, alamant, alamant, alamant, alamant, alamant, alamant, alamant, alamant, alamant, alamant, alamant, alamant, alamant, alamant, alamant, alamant, alamant, alamant, alamant, alamant, alamant, alamant, alamant, alamant, alamant, alamant, alamant, alamant, alamant, alamant, alamant, alamant, alamant, alamant, alamant, alamant, alamant, alamant, alamant, alamant, alamant, alamant, alamant, alamant, alamant, alamant, alamant, alamant, alamant, alamant, alamant, alamant, alamant, alamant, alamant, alamant, alamant, alamant, alamant, alamant, alamant, alamant, alamant, alamant, alamant

Érsek Csanádon drága húgának, Rózsának születés és névnapja alkalmából küldi a dalt szerető nővére, Éva. Illényi Katica és Farkas Bálint az előadók. Szeretni kell.

Kisújszálláson Nagy Miklósné Rózsikának nagyon sok boldogságot, jó egészséget kíván barátnője, Reszenka Imréné. Madarász Katalint Berki Péter zenekara kíséri. Nem tudom, az életemet horrontottam én el. Nem.

0: ott leszek majd végleg.
1: Mátyus Béláné párjának küldi kedvenc nótáját Szentendrére, Buch Tibort Miskolci Balogh Zoltán zenekara kíséri, 100 forintnak 50 a fele.
2: Biztos, nem 30!

0: Klasszikó Rádió. Durban FM 106,4. A magyar zene rádiója.
1: Berettyóújfaluban Rózsának névnapja alkalmából szívből gratulál és jó egészségben eltöltött hosszú életet kíván valaki, aki nagyon szereti. Nyári Károly énekel Love Story.

tudást, én Hajnalka azt a zenekari feldolgozást kérte Komáromból, amelyen Lakatos Miklós zenekara és Kovács Erik zenekara közreműködik, vagyis egy szilveszteri gálaestet idézünk fel. Csak egy táncolt.

0: Szívföldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Ormai Lászlóné vagyok Dávoddól. Férjem elvesztésének 14. évfordulója alkalmából szeretném kérni Itt vagy velem álmaimban Bétóth Magdától.
2: Köszönöm, hogy hívott minket. Bétóth Magdát Lendvai Csócsi Jenő zenekara kíséri.

Garamvölgyi Idoka Hajdúhatházról, Lente Lajostól kért egy nótát, kíséri Jeremiás Béla zenekara a Keszthelyi kikötőben.

Tonyini Erika névnapja alkalmából szeretné meghallgatni a következő nótát. Szeretettel köszöntjük. Bokor János ifjabb Sárközi Lajos zenekara kíséri. Várjatok még őszi rózsák!

Kovácsné Erzséke Sárdi udvariban párjával együtt szeretné hallani a következő nótát. Lovas Lajost, Berki László zenekara kíséri, Hencidától Boncidáig.

Szeretném küldeni a Felsütött a napsugára című dalt családtagjaimnak, szülőknek, nővéremnek, sógoromnak, illetve minden barátomnak, aki átérzi ennek a régi népdalnak az üzenetét, írta Horváth Sándor, Csernik Csinszka és Fodor Szabolcs az előadók. Felsütött a napsugára.

Kedves hallgatóink, kívánságműsorunk hangzott el, a szerkesztő ma is Nemes Niki volt, a zenei szerkesztő Szabó Tamás, én Gál Zoltán vagyok, ajánlom figyelmükbe a következő órában Popovics László műsorát, melyben az elmúlt hetek legjobb beszélgetéseiből válogat. Várom önöket holnap is a kívánságműsorral, 2-kor, most Terik József játszik, viszont hallásra!

0: Műsorajánló. Jó ebédre szól a nóta. Most csütörtökön újra élőben szól a muzsika.
1: Bár a nyár lassan búcsút int és beköszönt az ősz, a jó muzsika továbbra is velünk marad. Budai Beatrix vagyok. A nyári vakáció, pihenés és feltöltődés után szeptemberben ismét stúdiókoncerttel jelentkezik a Jó ebédhez szól a nóta a Magyar Zene Rádiójában. Szeptember 3-án Szász Kati és Koltai László énekesek érkeznek hozzánk, a zenekart pedig Salasovics Norbert prímás vezeti. Ahogyan azt már megszokhatták, a stúdiókoncertet ezúttal is élőben közvetítjük a Dankó Rádióban, és a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán képben és hangban is követhetik a koncertet. Tartsanak velünk, amikor az ősz első napjaiban ismét felcsendülnek a magyar nóta legszebb dallamai élőben, egyenesben. Jó ebédhez szól a nóta stúdiókoncert itt a Magyar Zene Rádiójában. Várom Önöket!
0: Stúdió koncert most csütörtökön, ismétlés vasárnap 13 órától.
2: Családbarát. Minden hétköznap 9 óra 40 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: A szerkesztő Gál Andrea. A mikrofonnál Petsz Gábor Olivér. Jó napot kívánok! A kormány konstruktív szereplő az EU-ban, de a nemzeti érdekeket továbbra is kiemelten képviseli, jelentette ki a miniszterelnök a Bledi Stratégiai Fórumon. Magyar Péter hangoztatta, az EU-ban most a gazdasági együttműködésre és a versenyképességre kell fókuszálni. Beszélt arról is, hogy büszke a kormányra, mert eddig több válsághelyzetet is megoldott. Csak nem 1000 oldalnyi statisztikát és dokumentumot adott át a jegybank az országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottságának. A többi közt követelésekkel kapcsolatos kimutatásokat, illetve a központi hitelinformációs rendszerrel kapcsolatos adatokat küldtek el. Az összes jogalkotási feltételt teljesítette a kormány az uniós helyreállítási alapforrásainak hazahozatalához, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid elmondta, 10 milliárd euróra, vagyis nagyjából 3600 milliárd forintra számíthat a magyar költségvetés. Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter már a lélegeztetőgépek beérkezésekor is tudta, hogy több ezer gép minőségével baj van, írta a külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Velkei György László közölte, ennek ellenére később több mint 7800 gépet megfelelőnek minősítettek, és kórházakba, illetve szociális intézményekbe kerülhettek. A külügy feljelentést tett a 300 milliárd forint értékben beszerzett lélegeztetőgépek ügyében. Pályázaton választják ki a nemzeti parkok igazgatóit, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László bejegyzése szerint szakmai alapon keresik a tapasztalt vezetőket, ezzel is szakítva azzal a korábbi gyakorlatta, hogy ajánlások alapján is döntöttek a pozícióról. Idén is polgárőrök segítik a gyerekek biztonságos közlekedését az iskolák és az óvodák környékén. Szeptemberben a rendőrséggel együttműködve elsősorban baleset és drog megelőzési feladatokat látnak el. A polgárőrök a jelzőlámpa nélküli zebráknál segítik az átkelést, és külön figyelnek az elektromos rollerrel közlekedő gyerekekre. Átadták a Nemzetközi Népismereti Film szemledíjait a Néprajzi Múzeumban. A felnőttek mezőnyében Stanóhédi Novák Ferenc Tata a koreográfus életútját bemutató alkotásának, az ifjúsági kategóriában Szűcs András, a Sztánai Vince család és a házi sajtkészítés folyamatát bemutató filmjének ítélte oda a fődíjat. A szemledíj nyertes alkotásait a Múzeumok őszi fesztiválja keretében novemberben a Budapesti Néprajzi Múzeumban is levetítik. Meghalt Berend T. Iván Kossuth díjas történész, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke. 14 évesen túlélte a dachaui náci koncentrációs tábort. Több ország tudományos akadémiájának volt tagja, főkutatási területe Európa gazdaság és társadalom története volt. Az MTA elnöki posztját 1985 és 1990 között töltötte be. Berend T. Iván 95 éves volt. Reggelig előbb a Dunántúlon, majd a középső területeken is előfordulhat zápor, előszéllel kísért zivatar. Holnap felszakadozik a felhőzet, és napos száraz idő lesz. Éjszaka 14-21 fok várható.
0: Tudod-e még az én nótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A műsorvezető Popovics László.

Üdvözlöm Önöket, jó napot kívánok! Kezdődik a Tudod-e még az én nótám című műsor a Dankó Rádióban. Minden ember ugye őriz olyan történeteket, amelyekből egy kicsit mi is gazdagabbak lehetünk. Az elmúlt időszakban sok hallgatónkkal beszélgettünk az ország különböző pontjairól, és a mai műsorban ezekből az őszinte érdekes és olykor megható történetekből idézzünk fel néhányat. De persze várom továbbra is a jelentkezést, hiszen hamarosan folytatjuk majd a beszélgetést új hallgatókkal és új történetekkel. 061-759-6071-es a telefonszámunk, az üzenetrögzítőnk. Adják meg a nevüket, telefonszámukat és azt, hogy ebben a műsorban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban szeretnének szerepelni. Ugyanezt megtehetik az e-mail címünkön dankoradio@mtva.hu. Kezdődjék tehát itt, a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsor.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Erzsébettel beszélgetünk, Cserháti Zsuzsa felvételét hallgatjuk Édes Kisfiam címmel. No, akkor megkérdezhetem, hogy hány gyermeke van?
1: Két drága jó fiam van. Popovics úr kedves, kimerem mondani, hogy az én két fiam akkora szeretettel, tisztelettel és megbecsüléssel voltak édesapjuk iránt is, de mióta nincs az édesapjuk, drága hitvesem, rám, mindenbe rám figyelnek. Elmondhatom, hogyha lánygyerekeim lennének, lehet, sőt, azok sem lennének jobbak. El tetszik hinni nekem?
0: Abszolút. Abszolút el tudom hinni. De mire alapozza ezt, vagy mondjon, legyen kedves példákat, hogy mire gondol, amikor mindezt mondja?
1: Arra gondolok, hogy nincs olyan, hogy ne jöjjenek be hozzám, mert hát külön laknak az egyik fiam Egerbe a családjával, a másik fiam itt Verpeléten a családjával, ugye. Ő náluk a Zalikámintnál három gyermek, Dezsőkéméknél kettő gyermek, tehát öt szép unokám van, de minden nap bejönnek és megkérdezik, hogy vagyok, mire, van-e valamire szükségem, vagy azért, hogy lássanak, vagy azért, hogy egy kicsit is beszélgessünk.
0: Igen?
1: Nagyon nagy szeretettel várom őket, mert iparkodok, vagy főzni valami olyat, vagy sütni valami olyat, hogy kedveskedni tudjak a drága gyerekeimnek. De nagyon, nagyon, nagyon rám figyelnek. Ha valamit be kell vásárolnom olyat, akkor ők nem engedik azt, hogy én cipekedjek, hanem elvisznek a boltba is. Együtt vesszük meg, vagy megveszem, és akkor ők segítenek nekem haza.
0: Hát gondolom, ugyanilyen szeretettel és figyelemmel volt feléjük, amikor kicsik voltak, nem?
1: Hát én nagyon-nagyon boldog voltam, mikor nekem a drága gyerekeimet megadta a jó Istenem. Nagyon-nagyon vártam őket. Annál is inkább, hogy ugye én az Alföldről kerültem ide a hegyvidékre. Én a hegyvidéket nem szeretem, én most is az Alföldet szeretem. És mikor nekem a gyerekeim megszülettek, illetve hát várhattam őket áldott állapotba, akkor tulajdonképpen azt mondtam, hogy ők csak az enyémek és senki másé, mert csak ők szeretnek, mert egy idegen helyen vagyok. Tehát tetszik érteni, mit akarok?
0: Persze, abszolút, abszolút.
1: Abszolút, és én nagyon boldog voltam.
0: Egy nagy biztonságot is adott önnek ez a két gyermek. Akkor játsszuk le a dalt, jó? Az édes kisfiam jön tehát a beszélgetés után. Itt a Dankó Rádióban Erzsébet kérésére hallgatjuk. Cserháti Zsuzsa énekel.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Itt van velünk a vonalban Csaba, akivel ugye most már Debrecenből beszélgetünk. A dal, amelyet kért, Zsoldos Imre Csend című felvétele, ezt fogjuk meghallgatni. Valami régi úttörőtáborra, vagy régi táborra, építőtáborra emlékezteti?
1: Üdvözlöm László, üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat. Táborban is elhangzott, de leginkább a katonaságra.
0: Aha.
1: Én még azon kevesek egyike vagyok, akik 24 hónapot húztam le utolsóként, utána csökkentették a katonai időt.
0: Igen.
1: És Nagykanizsán voltam katona 24 hónapon keresztül, és azzal kapcsolatos, hát ha 500-szor nem hallottam elkitakarodókra ezt a dalt, egyszer sem.
0: Igen.
1: Tehát ez annyira megmaradt, és érdekes módon ön is mond a táborokban, különböző rendezvényeken is sokszor előveszik a esti csendesség megteremtése érdekében.
0: Igen.
1: A katonasággal rengeteg jó emlékem van, sokakkal ellentétben. Én szerettem annak idején katona lenni, és rengeteg jó élményt szereztem, ami mai napig is emlékezetes és megvan.
0: Melyik a legemlékezetesebb történet egyébként? Biztos szoktam mesélni.
1: Hát három is van, vagy négy gyakorlatilag, ami nagyon-nagyon emlékezetes. Rögtön az alapkiképzés, az három hónapig tartott, hogy első lépcsős lövészek voltunk, nagyon komolyan vették a felkészítésünket, és ami emlékezetes volt az alapkiképzésnél, az éjszakai harcászati gyakorlat. A kiképző őrmester jól tudta, hogy hol vannak kiásva a lövészteknők, és esős időszak volt, tele voltak vízzel. És megfelelő térközt tartottunk, mentünk, és atomvillanás jobbról. Balra kellett vágódni, és pont úgy volt kitalálva, hogy valamennyien a vízzel teli lövésztetőbe hasaltunk bele. Tehát ez direkt így volt megszervezve.
0: Igen, igen, igen.
1: Akkor szentségeltünk, de ma már egy nagyon szép élmény, nagyon szép emlék.
0: Igen, jó mesélgetni ezeket. Na, hallgassuk meg a dalt, jó, amelyet ennek kapcsán kért, vagy amiről eszébe jutottak a régi katonai évek. Jön tehát Zsoldos Imre Csend című felvétele itt a Dankó Rádióban. A Tudod-e még az Én Nótám című műsorban Csaba kérésére.

0: dolgoznom.
1: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Erzsikével beszélgetünk. Édesanyám kössönkendőt. Most az édesanyjára terelődik a szó. Róla fogunk beszélgetni. No, hát milyen emlékei vannak az édesanyjával kapcsolatban?
2: Hát, az jut eszembe, a világon senkinek nem volt jobb édesanyja, mint az én édesanyám. Szorgalom mintaképe, jóság mintaképe, az megérdemel minden tiszteletet, kevés az ilyen ember, mint ő volt. Öt gyereket felnevelt, kettő sajnos abban a világban gyakori volt a torokgyík betegség, és 6 évesen halt meg az első gyermeke, a Palika, akit elfelejteni nem tudtak. Téli hónapban, január végén nagy hóban a lépteit bekerítgették, hogy oda senki ne lépjen, ahol ő lépéseket tett. Nagyon jó emberek voltak a szüleim.
1: Az édesanyjának egyébként melyik volt a kedvenc nótája?
2: Sok, nagyon sok. Nagyon olyan adatságokkal rendelkeztek, hogy a nóta az a mi házunkban nagyon fontos volt. Szerették a magyar nótát. Mind a ketten, anyukám is, apukám is. Korán vettek rádiót, tele volt az udvarunk drótokkal, mert abban az időben a rádió már még olyan szinten volt, hogy nagyon föl kellett szerelkezni, hogy a rádió megszólaljon.
1: Gyakorlatilag antennát kellett építeni.
2: Így van. Antennával. És hova jutott az emberiség már egyáltalán az is, hogy most itt ezekre tudunk emlékezni. Ez a világ nagyon előrelépett ahhoz képest, amilyen az én időmben gyerekkoromban volt.
1: Igen. Akkor emlékezzünk az édesanyjára a dallal. Édesanyám, kössönkendőt. Ez jön tehát Erzsike kérésére itt a Dankó Rádióban.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallják. Marikával beszélgetünk, ugye Mária néniként említettem az elején, aztán tiszteltük, hogy ő a Marika. No, Marika, akkor most már így fogom szólítani, jó? Tanulj jó, meg, köszönöm. Fiacskám, komédiázni, ezt a felvételt választotta a műsorba. No, mire emlékezteti ez a dal, vagy mi jut róla eszébe, amikor meghallja?
1: Hát, az jut az eszembe, hogy amikor a szakmámat abba kellett hagynom orvosi javaslatra.
0: Mi volt a szakmája egyébként, megkérdezhetem?
1: Szerszámköszörös voltam.
0: Igen?
1: Az országba az ötödik.
0: És miért kellett abba hagynia valamiféle?
1: Hát, mert azt mondta az orvos, hogy 20 év az bőven elég egy férfinek, és nem, hogy egy nőnek ebbe a szakmában, mert a szilikózis veszélye fennáll.
0: Igen, igen. Szóval akkor orvosi javaslatra abba kellett hagynia a munkáját, és akkor utána mi történt?
1: Egy utazó cirkuszhoz kerültem, ahol előzőleg a párom és az idősebbik fiam, aki sajnos már mind a kettő meghalt, az utazó cirkusznál nézőtéri dolgozó voltam, ez azt jelentette, hogy a vendégeket kísértük helyre, mert külföldön nem úgy van, hogy na ott megtalálod a helyed, hanem ott oda kell kísérni a vendéget, ahova a jegye szól. És hát legelőször Magyarországon utaztunk. Most, ha van idő, akkor elmondanám, hogy azok, akik olyan nagyon rohannak külföldre nyaralni, előbb nézzék meg a mi kis országunkat. Mi 6 hónapot utaztuk körbe az országot, volt időn körülnézni, és olyan sok szép minden van nálunk is.
0: Igen, ezt most így fontosnak tartott elmondani. Egyébként az a helyzet, hogy én is ezt szoktam mondani. Az egyik kedvenc mondásom, hogy mondjuk, menjünk-e Párizsba? Nem akarok elmenni Párizsba, én a bükkbe szeretnék.
1: De tényleg,
0: ez abszolút a sajátom. De nagyon érdekes dolgokat csinált. Tehát hát ez az utazó cirkusz, milyen országokban járt egyébként?
1: Hát első turné volt Magyarország, a második az akkori Csehszlovákia, mert hogy a 70-es évekről beszélünk. Az akkori Csehszlovákia, utána volt Nyugat-Németország, és az utolsó turné, amit csináltunk, a Svájc volt, mert 80-ban már nem utazhattam tovább, mert a gyerekem a kisebbik iskolába ment, édesanyám beteg lett, és én így itthon maradtam, csak a fiúk mentek el. De hát gondoljon bele, 4-6 hetet eltölteni a Zürichi tó partján. Hát,
0: igen.
1: Ez valami csodálatosan szép volt.
0: Igen, voltam
1: meg
0: ott egyébként.
1: Minden országban. Tessék?
0: Voltam ott, úgyhogy át tudom érezni.
1: A Csehszlovákiában is, például Brünóba. Vagy nem tudom, nem ön volt a kisfiával mostanában?
0: Pozsonyban voltunk.
1: Pozsonyban, én nem Pozsonyba. Tudom, hogy miért, de Prágára emlékeztem, mintha hallottam volna.
0: Prágába csak készülünk, mert ugye a fiam, a Dani az nagy vasutas, meg
1: nagyon
0: villamos,
1: szép.
0: Tömegközlekedés, ez a public transport, ez az ő világa, és mindenhol el kell mennünk, már voltunk Milánóban.
1: Érdemes, meg kell nézni. Prága is nagyon szép.
0: Biztos vagyok benne. No, de térjünk vissza az ön életére, játsszuk le a dalt, amit most már abszolút értünk, hogy miért kérte az utazó cirkusz kapcsán. Tanulj meg, fiam, komédiázni. Marika kérésére forog tehát itt a Dankó Rádióban.

Tanulj meg, fiacskám, komédiázni, tanulj meg kacagni, sírni, ha kell. Tanulj a rosszhoz és jó képet vágni, magaddal törődj, csak más senkivel. Ne higgy a barátnak, ő szeretőnek, ne higgy az esőnek,

Nem voltam én mindig szegény, jó anyám gonddal nevelt, ágyom fölött ő örködött, s altató dal énekelt. Múlt az idő, és jött a nő, s én hittem neki után. Cirkuszban volt, ott lovagolt, s én mentem a cirkusz után. Tanulj meg, fiacskám, komédiázni, tanulj meg kacagni, sírni, ha kell. Tanulj a rosszhoz is jó képet várni, magaddal törődj, csak más senkivel. Ne higgy a barátnak, szeretőnek, ne higgy az esőnek.

Ő volt a fény, éltem egyén, miként egy oltári szent. Te jött egy más, komédiás, s ő már a másikkal. Jó kedvű volt, rád nem gondolt, jó anyád cserbe hagyott, de jó apád, vigyázz reád, ő lesz az őrangyal. Hát tanulj meg, fiacskám, komédiázni, tanulj meg kacagni, sírni, ha kell, tanulj a rosszhoz is jó képet várni, magaddal törődj csak már senkivel. Ne higgy a barátnak, műszeretőnek, ne higgy az eskünek, ne higgy soha. Tanulj meg, fiacskám, komédiázni, mert minden, minden, minden,

Önök a Dankó Rádióban. A Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallották, ahol ma az elmúlt időszak legérdekesebb beszélgetéseiből válogattunk. Köszönöm, hogy velünk tartottak, és együtt idéztük fel hallgatóink személyes történeteit. Várom az újabb történeteket. 061-759-6071-es az üzenetrögzítőnk, az e-mail címünk pedig a dankoradio@mtva.hu. Hamarosan érkezik Juhász Katalin és a Tutt népzenei szótár, utána pedig Egri József és a Túl az Operáncián hallható itt a Dankó Rádióban. Én pedig várom önöket holnap délután 5 órától ismét itt a Dankó Rádió, benne pedig ugye a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallották. Popovics László vagyok, minden jót, viszont hallásra!

Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma a hét jeles napjai. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.

Egy közismert gyermekdallal köszöntöm a kedves hallgatókat, annak apropóján, hogy holnap, szeptember 1-én kezdődik az iskola. Mohács 500 sorozatunkhoz is kapcsolódva, ezúttal a török hódoltság emlékezetét hordozó gyermekjáték dalokból és mondókákból válogattam. A törököket említő játékszövegek a moldvai kivételével a magyar nyelvterület mindegyik népzenei dialektusában megtalálhatók. A síppal, dobbal, nádi hegedűvel szövegmotívum még számos egyéb játékszövegben is előfordul. Nagy László például 1959-ben Felsőiszkázon gyűjtötte a következő sípkészítő mondókát.

0: majdnem ring.
1: A zalai felső páhokon hasonló szövegre egy mozgásos, ügyességi játékot játszottak. A szöveg a törökök valóságos fenyegetésére utal.
2: Jön.

0: Kövér adja neki apja. A Balaton felvidéki kékúton a fiú gyerekek katonásdi játékban menetelve mondták.
1: Jönnek a törökök sippal, dobbal, bögrahaga déval, csikófarkú cimerével.
0: A csip-csip csóka elsősorban az ölbeli gyermekek játéka, bár néha nagyobbak is játszották egymással. Nyitra megyében gyűjtötték azt a változatot, melyben a törökök Buda felé igyekeznek.
2: Csip, csip, csóka, vasvarjúcska, már elmentek a törökök Buda felé, hessú!
0: A tüzet viszek nem látjátok kendős játéknak, a teljes magyar nyelvterületen számos változata ismert. Két dunántúli és két alföldi változatban a török, illetve tatár fenyegetés is megjelenik a játékdal szövegében. A Veszprém megyei Kertán 1971-ben így játszották az iskolás gyerekek.
3: Tüzet viszek, nem látjátok, ha látjátok, sem mondjátok, jön a török, jön a tatár, jaj, leszünk lesz az ovatár.
0: Kunhegyesen játszották régen a Bözsike Fussel elnevezésű válaszolgatós fogócskát. A játszók többsége körben áll, néhány török van a kör közepén. Együtt mondják. Bözsike, fuss el, jön a török a ládba, rapszé van a markába, Bözsike, fuss el. Ezután jön a párbeszéd a kör és a törökök között. Hun a török? A nádasban. Mi van a kezében? Pejló. Mi van a lovon? Egy kislány, fusson ki merre lát! A szöveg elhangzása után a törökök a kör tagjait kergetik, és akit elkapnak, az is török lesz. A török cica, török basa, török taligája szövegmotívum többféle játéktípusban is felbukkan, elsősorban az egykori hódoltsági területeken. Konkrét történelmi utalásként nem értelmezhető, azonban az, hogy a törököt taligában tolják, némi gúnyos színezetet ad a dalnak. Farmoson a kiskacsa fürdik kezdetű játékszövegbe foglalva így énekelték.
4: Kiskacsa fürdik fekete tóba, anyjához készül Lengyelországba, török cica, török maca, török tagyigába, török cica, török maca, török tagyigába.
0: Zárásként idézzük fel a Gólya-Gólya Gilice kezdetű, közismert gyermekdal változatát a Tolna megyei Decsről Olsvai Imre 1971-es gyűjtéséből.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
2: Hétről hétre különleges vendégek.
3: És persze rengeteg nevet is vár mindenki, de a tét viszont változatlan.
4: Magyarország szeretlek. Minden vasárnap 19 óra 45 perckor. A Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: A szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Petsz Gábor Olivér. Jó estét kívánok! Magyarország nem lesz a NATO politikai egységének gyenge láncszeme, kiáll a szövetség egysége és szolidaritása mellett, jelentette ki Orbán Anita miniszterelnök helyettes a Bledi Stratégiai Fórumon. A magyar diplomácia vezetője hangsúlyozta, a kormány elkötelezett a NATO-ban a védelmi kiadásokkal és a katonai képességekkel kapcsolatban vállalt célok mellett. A mai határidőre minden feltételt teljesített a kormány az uniós források hazahozatalához, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a Facebook oldalán megköszönte mindenki munkáját, és úgy fogalmazott, jöhetnek a brüsszeli pénzek. 10 milliárd euróra, vagyis nagyjából 3600 milliárd forintra számíthat a magyar költségvetés. Benyújtotta a parlamentnek az idei költségvetés módosítását a kormány. Az új dokumentumban a hiánycél az eredetileg tervezett 3,7% helyett 7,5% lett. A kormány előrejelzése szerint a magyar gazdaság 2026-ban 2%-kal bővülhet, szemben az előzőleg tervezett 4,1%-kal. A módosítás célja, hogy a büdzsé a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat tükrözze, és a közpénzügyi gazdálkodás hitelességét erősítse. Újabb orosz felderítő repülőgépet fogott el a lengyel légierő. A gép a Balti-tenger térségében a lengyel tengerpart középső szakaszán jelent meg. A hadsereg gépei felszálltak és kikísérték a lengyel légtér közeléből, közölte a lengyel nemzetvédelmi miniszter hozzátéve, légtérsértésre nem került sor. A Balti-tenger felett rendszeresen előfordulnak hasonló esetek. Augusztus elején néhány napon belül háromszor riasztották a lengyel légierőt. Nemzetközi drogkereskedő hálózatot számoltak fel Romániában. A csoport 7 tagját előállították, közölte az uniós tagállamok közötti igazságügyi együttműködésért felelős hivatal, az Eurojust. A nyomozásban résztvevő román, francia, olasz, spanyol, valamint német hatóságok az akció részeként Európa szerte kábítószerszállítmányokat foglaltak le. Az elkobzott drog piaci értéke legkevesebb 25 millió euró, számítva több mint 9 milliárd forint. 7 embert gyanúsítanak az áprilisban magyar kanizsán talált robbanóanyag ügyében, közölte a Szabadkai Felsőügyészség. A szerb hatóságok azután indítottak nyomozást, hogy a Szerbiát Magyarországgal összekötő gázvezeték közelében fekete hátizsákokban mintegy 4 kg robbanóanyag gyanús anyagot találtak. Alekszandar Vučić szerb elnök azt mondta, ha a feltételezett akció sikerrel jár, Magyarország és Észak-Szerbia gázellátás nélkül maradhatott volna. Holnaptól a tanulítási időszak alatt is sűrű menetrend szerint közlekednek a fővárosi járatok, közölte a BKK. A növekvő utasforgalomhoz igazodva több járatot gyakrabban indítanak, valamint nagyobb kapacitással üzemeltetnek. A társaság a módosításokkal a munkába és dolgozni járók, valamint a turisták és a szabadidős programokra indulók színvonalasabb kiszolgálását igyekszik biztosítani. Reggelig előbb a Dunántúlon, aztán a középső területeken is előfordulhat zápor, erős széllel kísért zivatar. Holnap felszakadozik a felhőzet, és túlnyomóan napos, száraz idő lesz. Éjszaka 14-21, napközben 27-32 fok várható. A pontos idő 18 óra 4 perc.
1: Túl az Operencián. A Dankó Inforádio operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operett slágerekkel. Túl az operencián. A házigazda Egri József.

nem szeret így téged más. Énekelte Orosz Júlia és Szabó Miklós, Lehár Ferenc, Paganini című operettjéből. Ezzel a felvétellel vette kezdetét Túl az operencián című műsorunk. Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes hétfő estét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. Tartsanak velünk ma is! Carmi Löcker a Koldusdiák című háromfelvonásos operettjét 1882. decemberében mutatták be Bécsben. A mű óriási sikere fordulópontot jelentett a zeneszerző életében, ugyanis ennek köszönhetően végleg felhagyott karmesteri pályájával, amelyet egykori mestere Franz von Suppé ajánlására kezdett el. Az operett komponisták atyaként is emlegetett Carmi Löcker műve 1704-ben Krakkóban játszódik. A történet szerint Ollendorf ezredes, a város kormányzója nem tudja elfogni a lengyel felkelés vezérét, Opalinszky Ádám grófot. Egy bálon Laura, Novalska grófnő leánya arculíti az ezredest, aki bosszúból két csavargó koldusdiákot hozat ki a börtönből, akiket mint herceget és adjutánsát mutat be. Laura beleszeret az álhercegbe, barátnéja Bronislava pedig az adjutánsba, aki valójában a keresett Opalinszky Ádám. Most pedig idézzük fel ennek az operettnek a hangulatát a következő részlettel, melynek előadói László Margit, Kalmár Magda, Sánta Jolán, Molnár András, Melis György, Kovács Pál, Póka Balázs és Szüle Tamás. Ezután pedig Jerry Herman és Gérénes György Hello Dolly című műzikeljéből következik a címadó dal Simin Falvi Ágota előadásában. Jó szórakozást kívánok!

túl az Óperencián, a Dankó Rádióban. Most Békefi István, kétszeres József Attila díja színmű íróra, dalszövegíróra, librettistára, kabarészerzőre emlékezünk tisztelettel születésének évfordulóján, aki 1901. augusztus 31-én született Szegeden. Állandó szerzőtársai voltak Kellér Dezső, Stella Adorján és Vadnai László. Az állandó zeneszerzője pedig Lajtai Lajos volt. Több művét is megfilmesítették, számos kabaré jelenetet írt. Legismertebb figurája talán Pomócsi, a jó szándékú, ám ügyetlen kispolgár, akit hosszú éveken át Salamon Béla alakított nagy sikerrel. Békefi István Lajtai Lajossal közösen olyan népszerű slágereket alkotott, mint Egy csók és már semmi, Legyen a horvát kertben Budán, vagy Hol van az a nyár? Békefi István 1977. június 9-én csatlakozott az Égi Társulathoz. Most hallgassuk meg az előbb említett örökzöld slágert, a két legendás színész óriás, Rutkai Éva és Latinovics Zoltán előadásában. Hol van az a nyár? Ezután pedig ismét Lajtai Lajos és Békefi István szerzeménye következik, a Legyen a horvát kertben Budán. Az előadó Honti Hanna. Túl az Óperencián.

0: Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatóinkat is. Zenei kirándulásunk során most a musicalek világába érkezünk. A Hair című rock musicalt 1967-ben mutatták be a Broadway-n. Magyarországon először 1985. augusztus 14-én került színre a Rock Színház előadásában, a Budai Park színpadon. A magyar szöveget Dohár Péter és Miklós Tibor írta. Most fogadják szeretettel az I Got Life című dalt Sándor Péter előadásában. Dankó Rádió.
1: Ez itt George Papa.

túl az Óperencián, a Magyar Zene Rádiójában. Ma ünnepli születésnapját Pálfalvi Attila, színművész, énekes, a Budapesti Operett Színház tagja, aki 1978-ban a mai napon, augusztus 31-én született. A színház mellett zeneszerzéssel és hangszereléssel is foglalkozik. Boldog születésnapot kívánunk! Most pedig következzék Jerry Bock Hegedűs a háztetőn című musicaljéből a Bordal. Az előadók Németh Attila, Pálfalvi Attila és Laki Péter. Jó rádiózást!

0: vendégem.
1: Hát aztán mi az okozitor?
0: Az új esztendő.
1: Ó, aztán milyen lesz az?
0: Remélem boldogabb, mint az előző.
1: Az nem ártalom.
0: Igen.
1: Hát akkor...

kedves hallgatóink! A Dankó klub koncertjeinek mindig különleges, szinte varázslatos hangulata van. A közönséggel való találkozás olyan, mint amikor egy nagy család gyűl össze. Jó látni az örömöt az arcokon, olykor pedig egy-egy meghatott könnycseppet a szemekben. Ezek a pillanatok teszik igazán emlékezetessé az együtt töltött estéket. Most egy felejthetetlen Dankó klub koncert felvételét hozzuk el önöknek, hogy újra átélhessük a közös éneklés, a meghitt találkozások és a szeretetteljes légkör varázsát. Fogadják szeretettel Huszka Jenő, Erzsébet című operettjéből a Rózsám, Viruló kis rózsám című dalt Pándi Piroska előadás. Kísér ifja Berki Béla és zenekara. Jó rádiózást!

Önök a Dankó Rádiót hallgatják, benne túl az Operencián című műsorunkat. 2022. október 1-én mutatta be a József Attila Színház Fenyő Miklós és Tasnádi István Made in Hungária című musicaljét Lengyel Ferenc rendezésében. Szeptember 4-től 3 napon keresztül újra láthatják a musicalt a József Attila Színház színpadán. Jó szórakozást kívánunk! Most következzék a Csak Csa-Csa-Csa című dal Szulák Andrea előadásában. Túl az Operencián!

kedves hallgatóink! Túl az Operencián című műsorunkat Frederick Loewe My Fair Lady című musicaljének nyitányával zárjuk. Köszönöm, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Szeretettel várom Önöket holnap is. Hamarosan híreket mondunk, majd érkezik a 20 csak prímás Morvai Noémivel, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ, Vasvári Anna Máriával. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Gyurmán Gábor. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kívánok Önöknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. Dankó Rádió.

0: Műsorajánló. Jó ebédhez szól a nóta. Most csütörtökön újra élőben szól a muzsika.
1: Bár a nyár lassan búcsút int és beköszönt az ősz, a jó muzsika továbbra is velünk marad. Budai Beatrix vagyok. A nyári vakáció, pihenés és feltöltődés után szeptemberben ismét stúdiókoncerttel jelentkezik a Jó ebédhez szól a nóta a Magyar Zene Rádiójában. Szeptember 3-án Szász Kati és Koltai László énekesek érkeznek hozzánk, a zenekart pedig Salasovics Norbert prímás vezeti. Ahogyan azt már megszokhatták, a stúdiókoncertet ezúttal is élőben közvetítjük a Dankó Rádióban, és a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán képben és hangban is követhetik a koncertet. Tartsanak velünk, amikor az ősz első napjaiban ismét felcsendülnek a magyar nóta legszebb dallamai élőben, egyenesben. Jó ebédhez szól a nóta stúdiókoncert itt a Magyar Zene Rádiójában. Várom Önöket!
0: Stúdió koncert most csütörtökön, ismétlés vasárnap 13 órától.
2: Önök is oda? Ön hova?
3: Ki állhat egy nagy érzés útjába?
4: Az ön fia is egy ilyen kis tingli-tangli nő.
3: Természetesen a mama. De a szerelmet és a múltat nem lehet eltörölni. Sota Irén, Latinovics Zoltán. Csárdás királynő. Pénteken 19 óra 10 perckor a Duna World-ön.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: A szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Petsz Gábor Olivér. Jó estét kívánok! A mai határidőre minden feltételt teljesített a kormány az uniós források hazahozatalához, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a Facebook oldalán megköszönte mindenki munkáját, és úgy fogalmazott, jöhetnek a brüsszeli pénzek. 10 milliárd euróra, vagyis nagyjából 3600 milliárd forintra számíthat a magyar költségvetés. Benyújtotta a parlamentnek az idei költségvetés módosítását a kormány. Az új dokumentumban a hiánycél az eredetileg tervezett 3,7% helyett 7,5% lett. A kormány előrejelzése szerint a magyar gazdaság 2026-ban 2%-kal bővülhet, szemben az előzőleg tervezett 4,1%-kal. Több mint 1000 milliárd forint értékű közvagyon kerül vissza az államhoz a közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetésével, közölte a miniszterelnökség. Emlékeztetnek, ma lezárul a 16 felsőoktatási tevékenységet nem végző KEKVA felszámolása. Hozzátették, hogy ezzel egy fontos akadály is elhárul az uniós források hazahozata elől. Rózsán és Sát Mónika adószakértő lesz a Nemzeti Adó és Vámhivatal új elnöke, a bűnügyi és rendészeti elnök helyettesnek pedig Sisák Attillát választották, közölte a pénzügyminisztérium. Az új vezetőket nyilvános pályázaton választották ki. Hangsúlyozták, hogy az új vezetésnek vissza kell építenie a hivatal szakmai tekintélyét, illetve a közbizalmat, miközben egy hatékonyabb, ügyfélbarátabb és korszerűbb adóhatóságot kell létrehozni. Holnaptól a nyugtaadásról is kötelező adatot szolgáltatni az adóhivatal felé. Több tízezer vállalkozás érintett. A kötelezettség a kézi papír alapú nyugtatömböt használókra és a számológép, a számítógépen vagy mobileszközön futtatott nyugtázó programmal előállított bizonylatokra vonatkozik. Nincs tennivalójuk azoknak, akik online pénztárgéppel dolgoznak, vagy a jövőben e-pénztárgépet használnak majd. Elindult a közmédia megújításáról szóló egyeztetés a közhang.hu oldalon. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium közölte, több mint 100 szakmai javaslat érkezett a közmédia jövőjéről indított egyeztetésre. Közben a közmédia bejelentette, hogy feljelentést tesz a korábbi törvénytelen irányítás miatt. Meghalt Berend T. Iván Kossuth Díjas történész, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke. 14 évesen túlélte a Dachaui náci koncentrációs tábort. Több ország tudományos akadémiájának volt tagja. Fő kutatási területe Európa gazdaság és társadalom története volt. Az MTA elnöki posztját 1985 és 1990 között töltötte be. Holnaptól a tanítási időszak alatt is sűrű menetrend szerint közlekednek a fővárosi járatok, közölte a BKK. A növekvő utasforgalomhoz igazodva több járatot gyakrabban indítanak, illetve nagyobb kapacitással üzemeltetnek. Reggel előbb a Dunántúlon, majd a középső területeken is előfordulhat zápor, erős széllel kísért zivatar. Holnap felszakadozik a felhőzet, túlnyomóan napos, száraz idő lesz. Éjszaka 14 és 21, napközben 27 és 32 fok várható. A pontos idő 19 óra 4 perc.
0: 20 csak prímás. Nótacsokor a Dankó rádióban. A mikrofonnál Morvai.
6: Nótás kedvű volt az apám. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, Fejes Imre és Verebes Károly hallgatójával. Már is kezdjük mai húscsak prímásunkat itt a Dankó Rádióban. Tartsanak velünk a következő egy órában, ha tehetik, a Nótát. Nem sokára Karcagi Nagy Zoltántól és Tordai Zoltán zenekarától hallgathatjuk meg. Egy felvételről, mely Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült még 2022. augusztusában. Utána archív felvételről egy megzenésített Petőfi Sándor vers következik, Szabadi Frank Ignác dallamait Palló Imrétől és Kozák Gábor József zenekarától halljuk. Befordultam a konyhára. Majd a házunk tetején címmel Erdélyi Mihály csárdása következik, Farkas Rozikát Johann János és zenekara kíséri majd. Kellemes rádiózást kívánok!

nem hiszed el. Ez a címe Kovács Magda és Zé Horváth Gyula hamarosan hallható frissének. Csala Judit lesz a dal előadója, akit azonban megelőz még Kalina Enikő, Dócs Péter és ifjabb Sárközi Lajos zenekara. A művészektől két dalt is meghallgathatunk, most kezdődik a tánc, és Ráérünk még korán van hazamenni címmel. Egy hallgatóval kezdünk azonban, köztünk nagyra nőtt az árnyék, már is Kalmár Magda énekel, Sárközi Béla zenekarával.

mai húscsap prímásunkat egy révfülöpi, egy jász szentlászlói és egy budapesti dankóklubos felvétellel folytatjuk. A 2025-ös esztendő magyar nóta díjasa, Farkas Rozika, nem sokára Ejzeman Mihály és Szilágyi László csárdását dalolja Berki Péter zenekarának társaságában. Rózsa, rózsa, bazsa rózsa. Miért hittem a szavának címmel Sándor Jenő és Kellér Dezső andalgójára is sort kerítünk. A 2018-as felvételről Gáspár Annit halljuk és Johann János együttesét. Most azonban jöjjön még Budai Beatrix, akinek Nyári László együttese játszik, Keresztes Mihály és Pásti Vilmos hallgatójában. Az én jó apámnál nincs jobb a világon.

0: zenekar!
1: Kedves hallgatóink, Önök továbbra is a Magyar Zene rádiójával tartanak, köszönet érte. Ez pedig benne Húscsak Prímás című egyórás zenei összeállításunk, amelyet már is egy hallgatóval folytatunk, megriadta Cifra Ménes. Mátyás Tibor Prímás, Jónás Géza zenekarának élén muzsikál, Kolostyák Gyulának zenélnek a művészek Solti Károly és Agyagfalvi Hegyi István dalában. Utána pedig jön az Anyós Nóta Nógrádi Tóth Istvántól.

0: Dankó Rádió. Körmenden FM 103,6. A magyar zene rádiója.
1: Volt nekem egy igen kedves barátom,

0: szeretett más bajával, elvitte a feleségem magával. Áldjon meg az Isten érte, barátom, hogy ilyen nagyon szeretted a családom. Nem is gondolnék én te rád haraggal, csak anyósom is vitted volna magaddal. De nem is gondolnék én te rád haraggal, csak az anyósom is vitted volna magaddal.
1: Jaj, annak jaj, aki szívből szeret. És repül a szán. Ezzel a két nótával folytatjuk. Mérti Nándor dalát majd Benedek Fikatalin énekli, és a Rajkó zenekar játsza el. Még Dankó Pista csárdását itt és most Kovács Apollónia dalolja.

Én is hittem egyszer. Jaj, de szép kék szeme van magának. Hely, aki a csókot sose kóstolta, és csendül a nóta. Ezekkel a dalokkal folytatjuk. A friss Kéler Béla és Adorján Sándor szerzeménye nem sokára Zalatót Erzsébettől hangzik el. A Csárdást Szerdahelyi János és Bakai Zsuzsa írták, Jenei Gábor pedig elénekli Bangó János és zenekara társaságában. Tarnai Kis Lászlótól halljuk majd Kis Angyal Ernő andalgóját, Gáti Páltól pedig a Hallgatót, mely Ifjabb Magyar Imre és Kodai László szerzeménye. Már is Miskolci Balogh Zoltán és zenekara muzsikál. A felvétel Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült.

0: Dankó Rádió. Szentesen FM 91,6. A magyar zene rádiója.
1: Hey, aki a csókot sose kóstolta, annak bizony sohasem volt jó dolga. És akinek szeretője nem volt még, annak ez a huncut élet nem volt szép. Engem a szerelem megnyugtat, földi mennyországig eljuttat, de aki a csókot meg se kóstolja, annak bizony soha se lesz jó dolga. Hely, aki a nótát sose kedvelte, annak bizony soha se volt jó.

ahhoz Zúgaza négy folyó. Kis Attila Andortól hallgathatjuk, valamint Lakatos Miklós együttesétől Kis Angyal Ernő és Szakács László hallgatóját. Aztán Búzaföldön dűlő úton megy a lány címmel, Serli Lajos andalgóját Simon Boglárka énekli, a művésznőnek pedig ifjabb Berki Béla zenekara játszik majd.

Ez volt már a Hús csak prímás. Kedves hallgatóink, eljött a búcsú ideje. Köszönöm valamennyi kollégám nevében, hogy velünk tartottak. Remélem, hogy kellemesen töltötték az elmúlt egy órát is a Dankó Rádió társaságában. Maradjanak még, ha kedvük és idejük is engedi. A mai Hús csak prímás utolsó felvételére kerítünk sort. Tordai Zoltán és zenekara jó voltából. Szól Fráter Lóránd dala, a Mit susog a fehér akác. Viszont hallásra!

0: Műsorajánló. Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szívküldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Családi kör. Minden hétköznap 13 óra 50 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: A szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Petsz Gábor Olivér. Jó estét kívánok! A mai határidőre minden feltételt teljesített a kormány az uniós források hazahozatalához, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a Facebook oldalán megköszönte mindenki munkáját, és úgy fogalmazott, jöhetnek a brüsszeli pénzek. 10 milliárd euróra, vagyis nagyjából 3600 milliárd forintra számíthat a hazai költségvetés. A legnagyobb keretet a fenntartható zöld közlekedés kapja, emellett jelentős összegek jutnak vállalkozás finanszírozásra, energetikai és digitális fejlesztésekre. Több mint 1000 milliárd forint értékű közvagyon kerül vissza az államhoz a közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetésével, közölte a miniszterelnökség. Emlékeztetnek, ma lezárul 16 felsőoktatási tevékenységet nem végző KEKVA felszámolása, és ezzel is elhárul egy fontos akadály az uniós források hazahozatala elől. Komoly bérrendezés várható a rendvédelemben, több intézkedés is a kormány előtt. A javaslatcsomagban szerepel az illetményemelés, valamint a preferált települési pótlék is, írt a Pósfai Gábor belügyminiszter. Emellett folytatódik a rendvédelmi szakmai életútprogram kidolgozása és a nyugdíjrendszer átalakítása. A javaslatokat a kormány elé teszik, konkrét összegeket azonban csak a végleges döntés után hoznak nyilvánosságra. Rózsáné Sát Mónika adószakértő lesz a Nemzeti Adó- és Vámhivatal új elnöke, a bűnügyi és rendészeti elnök helyettesnek pedig Sisák Attillát választották, közölte a pénzügyminisztérium. Az új vezetőket nyilvános pályázaton választották ki. Hangsúlyozták, hogy az új vezetésnek vissza kell építenie a hivatal szakmai tekintélyét és a közbizalmat, miközben egy hatékonyabb, ügyfélbarátabb és korszerűbb adóhatóságot kell létrehozni. Holnaptól a nyugtaadásról is kötelező adatot szolgáltatni az adóhivatal felé. Több tízezer vállalkozás érintett. A kötelezettség a kézi, papíralapú nyugtatömböt használókra és a számítógépen vagy mobileszközön futtatott nyugtázó programmal előállított bizonylatokra vonatkozik. Nincs tennivalójuk azoknak, akik online pénztárgéppel dolgoznak, vagy a jövőben e-pénztárgépet használnak majd. Esetükben automatikusan megtörténik az adatszolgáltatás a NAV felé. Pályázaton választják ki a nemzeti parkok igazgatóit, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László bejegyzése szerint szakmai alapon keresik a tapasztalt vezetőket, ezzel is szakítva azzal a korábbi gyakorlattal, hogy ajánlások alapján is döntöttek a pozícióról. A nemzeti parkok a hazai természeti értékek legfőbb őrzői, kezelői, és óriási szerepük van abban, hogy ezt a felbecsülhetetlen értéket milyen állapotban öröklik majd unokáink, fogalmazott Gajdos László. 45 új CAF villamos beszerzését finanszírozza az Európai Unió, közölte a BKK. A támogatás összege 43 milliárd forint. A társaság szerint az alacsony padlós, akadálymentes járművek beszerzése hozzájárul a korszerű és fenntartható közösségi közlekedéshez Budapesten. Reggelig előbb a Dunántúlon, majd a középső területeken is előfordulhat zápor, erős széllel kísért zivatar. Holnap felszakadozik a felhőzet, és túlnyomóan napos száraz idő lesz.
0: Táncházban. Talpon álló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.

0: Jó estét kívánok! Augusztus utolsó napján a Kolompos Együttes felvételével indult Táncházban című műsorunk, melyben a muzsikusok a Gergely járás szokását elevenítették fel. Ez a dramatikus jellegű, adománygyűjtő szokás, bár Nagyszent Gergely napjához, március 12-éhez kötődik, de mivel holnap, szeptember 1-én indul az iskola, azt hiszem, itt a helye ennek a felvételnek. A Gergely járás országosan ismert volt valaha, de élő gyakorlatát csak a Dunántúrról és palócvidékekről gyűjtötték. Az iskolás gyermekek csapatostul házról házra járva verbuválták az iskolába a gyerekeket, a katonai toborzás mintájára a szereplők gyakran különféle katonai rangokat viseltek, Szent Gergely vitézeinek is nevezték őket. A szokás egyik célja tehát az iskolába invitálás volt, a másik pedig adománygyűjtés a tanítók számára, melyet a tanító díjlevelében is leírtak. Természetesen a tanító az adományokból megvendégelte Szent Gergely vitézeit. Ezek után folytassuk Táncházban című műsorunkat egy az archívumból való műsorral. 2003-ban hangzott el először a Bartók Rádióban, a Jeles Naptár sorozatban a Szent Mihály Hava című adás, melyben Verebélyi Kincső néprajzkutató a tanításról, az iskolába járásról, valamint az írás és olvasás rangjáról a paraszti világban mesél.
1: Köszöntöm hallgatóinkat! Szeptember 1-én áll be a meteorológiai ősz, olvashatjuk a kalendáriumokban. A 19. század közepe óta szeptember 1. hétfőjén kezdődik a tanítás. Mai műsorunkban a tanításról, az írásbeliségről szól nekünk dr. Verebélyi Kincső, az ELTE folklor tanszékének vezetője, Vasvári Anna Mária mikrofonja előtt.
2: Szeptember az iskola kezdés időszaka. Ez vonatkozik a falusi gyerekekre is, akik nyilván nyáron segítettek a szüleiknek, most viszont nekik is meg kell fogni a füzetet, könyvet és iskolába indulni.
3: Igen, ez elég érdekes, hogy általában a néphagyományban mindenfajta olyan tevékenységnek, aminek van kezdete és vége, a kezdet és a vég valamilyen módon egy ünnepi gesztussal, rítussal megemelődik. Nem így van ez az iskolával. Szemben például más országok hagyományaival, mert hogy ne is menjünk olyan messze, Ausztriába az elsős gyerekek egy hatalmas süvegszerű papír tekercset kapnak, ami tele van cukorkával, hogy kicsit buzdítsák őket az iskolába járásra. Nyilván ez azért alakult így, mert hogy az iskolába járás akár kötelező volt éppen egy adott periódusban, akár nem, hiszen ezt még ma sem mindig tudjuk a lakosság teljes létszámára vonatkoztatva elérni, nem egy meghatározott napon kezdődött a gyerekek számára. Mert attól függően, hogy hogyan foglalkoztatták őket otthon, hát amikor beállt a rossz idő, akkor kezdtek el iskolába járni. Úgyhogy nem mondhatunk ilyen kezdő szokásról, illetve ha igen, ez tavasszal volt, ugye a Gergely napi köszöntő szolgált arra, hogy a gyerekek egyfelől bemutassák, hogy mit tanulnak az iskolába, vagy mit tanultak, másfelől, hogy új tanulókat toborozzanak. A középkor táján az iskoláztatás kezdete, hogy úgy mondjam, felülről ment lefele. A társadalom felső rétegei számára teremtődtek lehetőségek arra, hogy szervezett keretek között valamilyen ismeretanyagot elsajátítsanak. Ezek voltak az egyetemek. Különösen az ellenreformáció idején felekezeti oldalról erősödött meg az a szándék, hogy a szent írások ismeretét, illetve a helyes életmód ismeretét szervezett keretek között adják át a nép alsó rétegeinek is, és ez eredményezte azt, hogy mind a katolikus ellenreformáció, mind a reformáció oldaláról megerősítsék az iskolákat, mégpedig az elemi szintű iskolákat is. Ez a 17-18. Század, amikor a falusi iskoláztatás kezdeteiről tudunk közvetve adatokat szerezni. Az erre vonatkozó adatokat elsősorban például egyházlátogatási jegyzőkönyvekből is meríthetjük, ahol nem csak a templomi berendezéseket ellenőrizték, hanem azt is, hogy az iskolákban tanítók milyen felkészültségnek örvendenek, különösen a református községekben, és hogy azt a feladatot a tanító ellátja-e. Persze számos vita alakult ki arról, hogy a tanító milyen ellátásban részesül a falu lakói részéről. Másfelől lassanként kezdenek megjelenni tankönyvek is, ezek közül Comenius Orbis az egyik legnevezetesebb, amelyet aztán számos nyelven és nagyon sokszor újra kiadtak. Na most mire is volt voltaképpen szükség a vallási alapismereteken kívül? Elsősorban az írás, az olvasás és a számolás valamilyen szintű tanítására volt szükség. Az írásnak egyébként rendkívül érdekes és a mai ember számára szinte érthetetlen funkciót is tulajdonítottak. Tudnélik, hogy a fegyelmezett írásforma az mintha a fegyelmezés eszköze is lett volna. Tehát már elemi szinten is mintegy a jellem fegyelmezésének eszközét látták az írásban. Persze, hogyha azt az egy-két zsánerképet vagy a metszettek ábrázolásait nézzük, ami a 19. századot megelőző iskolákról maradt ránk, ott akkor látjuk, hogy a szegény tanító hajaszála égnek mered, párca van a kezébe, és valami hihetetlen nyüzsgő gyerekhad veszik körül. Nyilván a gyerekek is visszaéltek a helyzettel, és hát a fegyelmezés eszköze bizony ebben az időben a verés, a párca volt.
1: A középkori Magyarország iskoláiban tehát március 1-én kezdődött az új tanév. Szent Gergely a tanulók patrónusa volt. Vitézei, a diáklegények csoportosan fölpántlikázva zászlókkal vonultak végig a falvak vagy a városok utcáin, hogy jó eszű panaszgyerekeket toborozzanak maguk közé diáknak. Ezt a hangulatot idézi fel a Kamarás Együttes muzsikája.

0: Melyek voltak azok a rétegek, amelyek fontosnak tartották, hogy a gyerekeik iskolába járjanak?
1: Nyilvánvalóan akár a falusiak, vagy a mezővárosi rétegek közül, különösen a protestáns mezővárosokba, ez hozzátartozott már az élet minőségéhez, illetve ha nem is azt mondjuk, hogy a polgárosodáshoz, de minden esetre ott, ahol az élet kezdett olyan formákat követni, hogy különféle testületek jöttek létre, vagy a céhesség bizonyos formái hatottak, ott ugye előbb-utóbb a megállapodásokat írásba is kellett foglalni. Tehát a kiemelkedésnek a tanulás hosszú időn keresztül az elemi foka is az eszköze lehetett. Hogy ez az írásbeliség mit is jelentett? Itt már meg lehet különböztetni a olvasni tudást és az írni tudást. Ez nem is olyan könnyű ilyen történeti időkre visszamenően mérni. Általában a kiadványok számából, tehát például ha egyszer kiadnak millió számra kalendáriumot, akkor feltételezhető, hogy vannak, akik el is olvassák ezeket. Az persze lehetséges egy közösségben, hogy nem mindenki tud olvasni, de a kalendárium használat is nagyon differenciált lehetett. Tehát az is lehetett, hogy egy kisebb közösségben egy valaki olvasott, és a többiek hallgatták mondjuk a kalendáriumi történeteket. Megint csak azt mondhatjuk, hogy közvetett adatokat, tehát végrendeleteket, amennyiben maradt a falusi népesség köréből is végrendelet, vagy peres anyagokat lehet ebből a szempontból vizsgálni, és ebből lehet megkülönböztetni az olvasni tudó réteget az írni tudó rétegtől. Persze az, hogy a nevét le tudja valaki írni, az még nem jelentette feltétlenül azt, hogy hosszabb írásművek létrehozására is képes volt valaki, hiszen most, ha hirtelen ugrunk egy nagyot, a 20. századi paraszti emlékírásokba is találunk ilyen utalásokat, hogy az, aki írni tudott, írta a leveleket a többiek számára. Tehát még akkor se beszélhetünk föltétlenül arról, hogy a falun, sőt, hát a messzebb lakó tanyán, vagy a hegyekben lakó pásztorok körében az írásbeliség valami hihetetlen mértékű lett volna. Most ugye kicsit nagyot ugrunk, de talán ez áll hozzánk a legközelebb, hogy a két világháború között az a törekvés, hogy falusi iskolák alakuljanak, végül is nagyon nagy lendületet adott az analfabetizmus felszámolásának, annak ellenére, hogy ezekben az iskolákban, most egyébként majd kezdünk ehhez visszatérni, ugye az osztatlan falusi iskolákban hát különféle korosztályokat egyszerre tanított a tanító. Mégis ezeknek a tanítóknak nem csak a műveltség terjesztésében volt óriási szerepe, hanem egyszer mint szervezői, irányítói és ilyen mértékadó személyiségek is voltak egy-egy faluban. A tevékenységük több generációra kiterjedt, tehát egy 30-40 évig tanító, tanítóbácsi vagy tanítónéni a közösség életvitelének számtalan apró vonatkozásába is iránymutató tudott lenni.
0: Tulajdonképpen ő volt az egyik első értelmiségi a falu közösségben, hiszen ott volt a pap mellette, későbbiekben nyilván az orvos és a jegyző. Egy-egy tanító nagyon sok változást is hozhatott. Például a táncéletben a helyi tanítóknak is köszönhető, hogy megjelentek a polgári tánc stílusok, a tánciskolák, vagy hát amiről már egyszer régebben beszélgettünk, a színjátszás megjelent a falvakban.
1: Mindemellett beszélnünk kell arról, hogy az iskolák diákságának az élete maga is a folklorisztikai vizsgálatok körébe tartozhat. Hiszen amikor sok gyerek sereglik egybe, akkor alkalom adódik olyan játékok üzésére, amire a szétszórt csoportok közepette nem. Tehát mindenfajta versenyjátékot nyilván nem kettesbe üznek, hanem kis csoportokba. Akár a futásról legyen szó, akár a különféle labdajátékokról. Ezeket nehezebb magányosan üzni. Vagy az ugróiskola versenyekről, és így tovább. Ugye az, hogy a gyerekek is csúfolódnak, hogy milyen szövegeket mondanak, hogy milyen kiszámolókat. Tehát nem csak a gyerekek számára a felnőttek révén produkált dalokat, meséket sorolhatjuk a folklórhoz, hanem mindazokat a szóbeli kifejezési formákat, vagy dalokat, vagy játékokat, amelyek a gyerekek, hogy úgy mondjam, saját termékei. Ez a iskola folklór, ha nevezhetjük így, ez örök, tehát az iskolák keletkezésétől napjainkig eltart, hiszen az oktatás legkülönfélébb szintjén ezek a iskolások egymás közötti szokásai, amik íratlan szabályokat követnek. Hogy csak egyet mondjuk, ugye mindig minden osztályban megküzdenek a gyerekek egymással, maguk sajátos módján a pozíciókért, hogy ki a vezéregyéniség, ki a hangadó, ki a szorgalmas, ki az, aki mindent tud, ki az, aki mindenből viccet csinál, ki a nótafa az osztályba. Ezekért a szerepekért való küzdelem, itt a küzdelmet szimbolikus szinten értjük, voltak éppen előiskolája, ha úgy tetszik, hogy ez szerepjáték majd arra, hogy a felnőttkori komolyabb tétekért folyó küzdelmeket a gyerekek begyakorolják, de ennek ez a komoly és egyszerre játékos volta folyamatosan jellemzője az iskolai életnek, akár az első elemiről, akár az egyetemről legyen is szó.
2: Idézzünk a gyerekvilágból kiszámolókat. A Déli Báb együttes feldolgozásában két kiszámolót hallanak.

0: Funke, funke, nábes, lábes, kézen a pedrész, desz, drusz, vasárnapi hagykölcsön.
1: Juhász Katalin néprajzkutatóval beszélgetve egyszer a húsvéti locsolóversek kerültek szóba, hogy hogyan alakítják át a hivatalos, akár iskolában tanult locsolóverseket ma a fiatalok. És Juhász Katalin a kutatásai során azt vélte felfedezni, hogy ezek a változtatások generációk óta hasonlóak. Tehát egy mai gyerek ugyanúgy alakít át egy tanult iskolai verset, mint mondjuk a 100 évvel ezelőtti. Tehát nem változtak semmit ezek a gyerekek.
2: Ez a Petőfi Sándor gatyába táncol, és hasonló kezdeményezések. Ezek is jellemzőek, de persze bővül is, mert most már ugye, amikor a gyerekek csinálják a iskola újságot, az iskola rádiót, most az egyetemen például e-mailen közlekednek, és olyan portálokat hoznak létre, ahol csak ők találják meg egymást, és nyilván, hogy itt ez a SMS és e-mail műfaj szintjén folytatódik az ugratás, a tréfálkozás, a komoly szövegek kifordítása. Ez a középkori vágáns költészet is a sajátja, ahol ugye a korabeli szertartások kifigurázásáról van szó, esküszövegek, szertartásszövegek, stb. A diák költészetben, vagy a komoly szent szövegek megfordítása, ez örök vonása az ifjúságnak, hogy kifordítja a felnőttek világát.
1: Mennyiben tudott hatni egy-egy családra a tanító, hogyha tehetséges a gyerek, akkor tovább tanítassák, hiszen ez azért munkaerő kiesést jelentett, anyagi megterhelést jelentett egy családnak. Tudott-e egy gyerek valóban kitörni az iskola által a szegénységből, a környezetéből?
2: Ez nagyon sokban függött a családok anyagi helyzetétől, és egy kicsit attól a stratégiától is, amit a család képviselt a boldogulást illetően. Természetesen ebbe a tanítónak is nagy szerepe lehetett, hát számtalan olyan példát tudunk, hogy a tanító szeme akadt meg a tehetséges diákon, és ha nem engedték meg a lehetőségek, hogy iskoláztassák a diákot, akkor a tanító nagyon sokszor pártfogót keresett, akár egyházi, akár egyházon kívüli körökbe. Móricz Zsigmond és Móra Ferenc művei óta ismerjük a történetet. Másfelől hosszú évszázadokon keresztül vagyonosabb családoknál is különös szerepet játszhatott az iskoláztatás abban az értelemben, hogy amikor védekezni akartak a már megélhetést, vagy előkelőbb társadalmi státusz biztosító vagyon felosztásával szemben, akkor hát nem csak Magyarországon, hanem Európa szerte úgy osztották meg a szerepeket a gyerekek között, hogy általában ugye ez a legkisebb fiú volt, aki maradt otthon a szülőkkel és a földdel, és az idősebbeket, ha lehetett, vagy papi, illetve más értelmiségi pálya felé irányították. Ez a legutóbbi időkig, tehát a második világháború előtti időkig egy lehetséges stratégiája volt, nem annyira a szegény, hanem azoknak a családoknak, ahol már volt mit a megélhetés szempontjából megőrizni.
1: A lányok számára mennyire volt fontos az első 4 osztály, az elemi iskola elvégzése?
2: A lányok számára ez egyáltalán nem játszott szerepet, hiszen tudjuk, hogy még főnemesi körökbe is. Nem arról van szó, hogy erre nincs példa, tudunk nemes asszonyokat, akik nagyon is értettek nem csak a gazdálkodáshoz, hanem az írásbeliséghez is, de ez végül is nem volt követelmény. A 19. század elején majd a polgári nevelésben jelenik meg az az igény, hogy valamelyest a lányok is iskolázottak legyenek, tehát tudjanak írni, olvasni, zenélni, hímezni, és ez majd egy kicsit folytatódik lefele is, hát ne felejtsük el, hogy a írás, olvasás, számolás, tanulása mellett a kézi munkázás gyakorlatilag szintén a második világháborúig kötelező volt. Tehát a lányok képzésébe nem az írásbeliség, nem a tudás megszerzése vitte a fő hangsúlyt, valamelyest, hát ők is rá voltak erre kényszerítve, de nem igazán jellemző. Az írásbeliség olyan értelemben, hogy már kifejezni is képes legyen magát, egyfelől a háborúk visznek ide, hogy az elszakadt családtagokkal kapcsolatot tudjanak létesíteni, és ekkor jelenik meg egyfajta paraszti levelezés. Ugye a háború előtt a levél megjelenése egy faluban adót jelentett, vagy büntetést. A családtagokkal való kapcsolattartás szüksége nyitja meg az igényt arra, hogy a parasztok körében is az emberek képesek legyenek nem csak aláírni, hanem magukat írásban kifejezni. Korábban, ha volt is írásbeliség, akkor ez ugye a másolás. Dalokat másoltak, vőfélkönyvet másoltak, esetleg verseket másoltak, de nem írtak. Az, hogy egy parasztasszony önvallomást fogalmazzon meg, ez először is jobbára külső késztetés. Egy néprajzkutató, egy író, mint Csalók Zsolt, vagy mások kérik, fölhívják, bevezetik a tehetséges, jól fogalmazó parasztembert, hogy mesélje el az életét írásban is. Emellett is tudunk arról azért, hogy parasztok feljegyzéseket készítenek például az időjárásról, vagy akár a családi eseményekről.
1: Például a kalendáriumban.
2: Például a kalendáriumban, de a gazdasági följegyzések nem az önkifejezés szükségletéből származnak. Ez egy kicsit később jelenik meg, de még a paraszti kultúra keretei között jobbára a 20. század második harmadában, második felében.
3: A Déli Báb együttes muzsikájával búcsúzom.

0: Kedves hallgatóink, az írás-olvasás jelentőségéről a paraszti hagyományban, az iskolába járásról dr. Verebélyi Kincső néprajzkutatót hallották, az adás szerkesztője Dévai János volt. Most folytassuk gyermekjáték dalokkal és párosítókkal Táncházban című műsorunkat. Tilinkó Luca, illetve a Kispendei Énekegyüttes következik.
1: A pingő!

Udvarhelyszéki Bözödi Dalok következnek Táncházban című műsorunkban, ismét fiatalok előadásában, akik valószínűleg iskolai körülmények között is tanultak népzenét. Bíró Gergely, majd a Kispántlika együttes éneke szól Táncházban című műsorunkban.

Két felsőmarosmenti összeállítás, majd Erdőszombattelki dallamok zárják ma esti Táncházban című műsorunkat. Az előadók pedig a Magos Zenekar, majd a Bede Band. Munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Wolf Attila nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Danko Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
2: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Indul a Népek dalai, a Danko Rádió világzenei válogatása. Esténként 9-től éjfélig egy színes világzenei csokrot nyújtunk át hallgatóinknak. Ezekkel a muzsikákkal beutazzuk az egész földet, de sok-sok magyar felvétel is szól. Ma este például halljuk a kossuthdíjas Lakatos Mónika hangját a Cigány hangok kíséretével. Aztán szól a muzsika az amerikai Egyesült Államokbeli No No Boy-tól. Játszik Szabó Balázs bandája, egy Grecsó Krisztián megzenésítést hallunk tőle, a Végszavak című szerzeményt. És most is magyar zene szól elsőként a programban ma este. A Csíkzenekar és Ferenczi György közös felvétele ez, arról a koncertről, amelyen a Csíkzenekar 25. születésnapját ünnepelte. Ez a vonat, ha elindult, hadd menjen!

Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. A következő művész az első roma származású énekes a világon, aki elnyerte a világzene legnagyobb kitüntetését, a Vomex életműdíját. Ő Lakatos Mónika, aki ehhez igen nagy utat járt be, hiszen például a szülei egészen tinédzser koráig nem is hallották énekelni. 10 éves korában az unokatestvérei kérdezték meg tőle, volna-e kedve részt venni egy éppen formálódó zenekarban. Így történt, hogy a Holdvilág Kamara Színházban első előadásuk nagy sikert aratott. A Romengo zenekar énekesnőjeként ismerték meg aztán igazán tehetségét a rajongók, majd az utóbbi időben az énekesnő szóló karrierjére koncentrál. 2017-ben jelent meg első szólókorongja Romanimo címmel, ezen cigány hallgatókat találtunk. Aztán 2020-ra megalapította a Cigány Hangok nevű formációt, amiben az olá zenei kultúra gyors ritmusa és vibráló energiája mutatkozik meg. Következzen most Lakatos Mónika és 2020-as lemezéről a dal a Cigány Hangok kíséretével. Ez a Hey Bora!

Rakó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

Dankó Rádiót hallgatják világzenei válogatásunkkal, ez a Népek Dalai. Egy igazán szokatlan hangzásvilágot képviselő zenei projekttel folytatjuk. A Nono Boy Julian Saporiti vezetésével egyedülálló zenei utazásra invitál bennünket, melyben a távol-keleti hangok szabadon keverednek a jellegzetesen amerikai hangszereléssel. Banjo és kotó, ölbögő és guzeng, miközben egy sebes patak, madárcsicsergés és más természeti hangok elektronikusan manipulált természetes felvételei ott tartanak bennünket a jelenben. A 2023-as Empire Electric című korong egy újfajta népzene vízióját kínálja, amely szokatlan történeteket mesél, szokatlan eszközökkel és új utakat fedez fel zenei megoldások terén is. A Nono Boy inspirációi és témái között szerepelnek kevésbé ismert történelmi események, mint például az oregoni japán és koreai munkások elleni erőszakos cselekmények, vagy az internáló táborokban alakult jazzzenekarok története. A Nono Boy koncertek nem csak zenei előadások, hanem történelmi utazások, ahol archív képek és személyes történetek segítségével a hallgatók mélyebben elmerülhetnek az amerikai-ázsiai közösségek sokszínű történelmében. A most következő dalt, amelynek címe Mekong Baby, egy hordozható szemplerrel vették fel egy oregoni parkban, és Tai Hien énekel benne, akinek apja a híres vietnámi etnomuzikológus Pham Duy volt. A Mekong Baby részben ünneplés, részben számvetés, a háború, az emlékezet és a gyerekkor témáit járja körül. 2023-as világzene következik az Egyesült Államokból. A projekt neve tehát Nono Boy, a dal pedig a Mekong Baby.

A világzenei válogatást hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Magyar dallal folytatjuk, attól a formációtól, amely 2024-ben 6 év szünetet követően jelentkezett nagylemezzel. Szabó Balázs bandájáról van szó. Ezúttal szerzői kiadásról van szó, így fizikai formátum helyett az online térben érkezett meg hozzánk a Keringés című korong. A lemez nem csak a címében, hanem egész zenei és szövegvilágában is az áramlásról, visszatérésről, a folytonos körforgásról szól, egy igazi lírai bolyongás az emberi lélek tájain. Az albumon vendégként több kiváló zenész is szerepel. Subic Gábor a Modern Art Orchestra egyik alapítótagja, ifjabb Ürmös Sándor a Budapest Bár zenekarból, vagy a szegedi szimfonikusokból Csikós Árpád, de Lakatos Monika a Romengó énekesnője is hallatja hangját Szabó Balázzsal. A korong szövegei mély érzelmi átéléssel dolgozzák fel az elmúlást, a magányt, a vágyakozást, ugyanakkor mindig ott lebeg bennük a fény, a remény és a szeretet ereje. A lemezen hallhatunk megzenésített verseket is. Tóth Krisztina mellett például Grecsó Krisztián is jelen van a Végszavak című zárótételben ezúttal, amely méltó keretbe foglalja a korongot. Most ezt halljuk a Dankó Rádióban. A zenét Szabó Balázsnak, a verset pedig Grecsó Krisztiánnak köszönhetjük. Szabó Balázs bandája játszik, íme a Végszavak.

0: Hamarosan 10 óra folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Világzenével a Balkánról tambora muzsikát hallunk mindjárt.
1: A pontos idő 22 óra. Népek Dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat! Folytatódik a Népek Dalai, a világzenei válogatás. Egészen éjfélig tart mai műsorunk, benne pedig a színes világzenei forgatagban hamarosan játszik a Cimbali Band, tőlük egy nyers feldolgozást hallunk majd, a Birlak című dalt. Aztán meghallgatjuk a Budapest New Folk Revolution dalát, az Arcomra ismerek című szerzeményt, és szól világzene Guineából is, a Sekuba Bambino tolmácsolásában. Kellemes rádiózást továbbra is mindenkinek ma estére. A Balkánon folytatjuk. A következő dal előadója Branko Jovanovic, vagy csak simán Bakó. Tamburán játszik a következő dalban, most a Dankó Rádióban.

Bankórádiót hallgatják, ez a Népek Dalai világzenei válogatásunk. 2016-os hazai felvétellel folytatjuk a Cimbali Bandtől, amelynek egyik tagja Unger Balázs egyszerűen szerelmes a cimbalomba. Egész gyerekkorát a népzene szeretete hatotta át, már 5 évesen elkezdett zenélni. Aztán édesapja összerakott neki egy dobfelszerelést, azon játszott, aztán később Brácsán meg Hegedűn is, és 13 éves volt, amikor beleszeretett a cimbalomba. Úgyhogy az ő álma valóra vált, a Cimbali Band tagjaként 2016-os felvételüket hallgatjuk most meg, egy régi nyers dal feldolgozását, Cutor Zoltán szerzeményét. A Cimbali Band játszik, ez a Birlak.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

Ezeket a zenéket akár autóvezetés közben is öröm hallgatni. Ezekre a zenékre összebújni is jó. Népek dalai a Dankó rádióban éjfélig.

Hazai muzsikával folytatjuk a Dankó Rádióban a népek dalait, világzenei válogatásunkat. A formáció a Budapest New Folk Revolution. Budapest azért, mert itt élnek, alkotnak, egyszerűen idevalósiak, és kész, ezt mondják. És hogy miért New Folk? Azért, mert új népi. A népzene jelentése, tartalma szerintük folyamatosan változik, nem a zene változik, hanem a nép. Lemaradtak arról is, amikor a duda zenétől a vonós bandák átvették a stafétát, arról is, amikor a részfúvó zenekarokból beat csapat alakult, majd abból, amikor lakodalmas rock, most nem akarnak mindenről lemaradni. És hogy miért szerepel a csapat nevében a revolution, forradalom szó, azt mondják, azért, mert forronganak egyfolytában. Mert az már önmagában forradalom, hogy falusi zenét játszanak nagyvárosokban. Mert másképp nem megy, mint hogy a város zajában meg kell találni a vidék hangját, hiszen ott rejtőzik benne. A legtisztább értéke a városnak a beszivárgó kulturális sokszínűség. Így vallanak a Budapest New Folk Revolution tagjai, és ők játszanak most nálunk.

Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Folytassuk egy guineai zenésszel, művész neve Sekouba Bambino, a név mögött pedig a 64-es születésű Sekouba Diabatét találjuk. Nyugat-Afrikában a Mali határoz közel született egy kis faluban, és igazi zenész családból származik. Felmenői között megtaláljuk a griókat is. Anyja 3 éves korában elhunyt, de örökségként sok dalt rögzített fiának, amelyeket ő aztán később a rádióból is visszahallott. Apja nevelte tovább, de ő nem támogatta a zenei karriert, sokkal inkább saját szállítmányozási vállalatát adta volna át fiának. De Bambino erejében zenei vér folyt és folyik, így már 8 évesen helyi együttesekkel énekelt, és egyre híresebb lett. 16 éves korában meghallotta őt énekelni az akkori államelnök, aki maga is zenerajongó volt, és ragaszkodott hozzá, hogy csatlakozzon Guinea legismertebb együtteséhez, a Bembeya Jazzhez. Itt kapta aztán a Bambino nevet, és bevált a csapatban. Nem sokkal később afrikai és európai turnéra indultak. A 90-es évektől szólólemezeket is kiadott. Következik Sekouba Bambino felvétele. Ez a FAMU, itt a Dankó Rádióban.

Ezeket a zenéket akár autóvezetés közben is öröm hallgatni. Ezekre a zenékre összebújni is jó. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfél.

0: Rövidesen 11 óra folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban egy saját felvétellel a Magyar Zeneházából.
1: A pontos idő 23 óra. Népek Dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Folytatódik a Népek Dalai, a világzenei válogatás egészen éjfélig a Dankó Rádióban. A mai nap utolsó óráját is színes világzenékkel töltjük meg. Például jön majd egy dal Criolótól, Brazíliából. Aztán hallunk egy felvételt portugál nyelven Duarte tolmácsolásában, és venezuelai világzenével is készülünk. Betsaida Machado hangját halljuk majd. Most pedig egy saját felvétellel folytatjuk 2023. A Dankó gálán rögzítettük ezt a dalt, amikor vendégünk volt a Parnograszt, őket pedig a kiváló Prímás ifjabb Sárközi Lajos kísérte, vagy éppen fordítva. Szóval együtt játszottak a színpadon, kiválóan, és egy egyveleget hallhattunk tőlük, Romano Bio, Cigány soron nem merek eljárni, Erdőszélen sátoroznak a cigányok, és Rávágok a zongorára. Következzen most a Dankó Rádióban a Parnograszt és ifjabb Sárközi Lajos közös dala.

Dankó Rádió világzenei magazinja szól, ez a népek dalai. Kitartás és álhatatosság. Erre a kettőre volt igazán szüksége a tehetségen felül a most következő előadónak. A 75-ös születésű brazil énekesről, Criollo-ról van szó, akinek elég későn indult be a karrierje. Bár gyerekkora óta énekel és zenél, első lemeze csak 30 éves kora után jelent meg. De őt sosem a hírnév vagy a lemezek, illetve a közönség nagy száma érdekelte, csak is a zene. A rap felé indult el, 10 évesként észrevette, hogy egy haverja 4 sorból álló verseket ír, és a sorok vége mindig rímelt. 11 évesen azt gondolta, hogy neki az a hivatása, hogy ilyeneket írjon, ezért aztán 2 évvel később már színpadon is állt, és szinte már kiforrott előadóként adta elő dalait, amelyekre nagy hatással volt édesanyja. Neki igazán fontos szerep jutott az életében, és ezt már csak felnőtt fejjel érthette meg. Ő ébresztette rá, hogy szövegeiben jusson nagy szerep a költészetnek is, a lírai hangvételnek, mindemellett pedig megtartva a kritikai felhangot. Hallgassuk a brazil krió.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfél.

Itt a Dankó Rádió és a népek dalai, a világzenei válogatás. Mint az anyag, amelybe beleolvadnak a kézműves ujjai, úgy olvad be Duarte gyönyörű ének hangjába a fádú életérzése. Talán így lehetne lényegre törően megfogalmazni a következő portugál előadó zenéjét. Úgy hívják Duarte, és igen fiatalon, 7 esztendős korában kezdett zenét tanulni, és azonnal fádút énekelt. Aztán a lázadó, serdülő években más zenei stílusok felfedezése mellett döntött, és több pop-rock zenekarban is játszott. 97-ben fedezte fel újra a műfajt, azóta ténylegesen elkötelezte magát a fádu mellett, többek között azzal, hogy fádu esteket szervezett szülővárosában, évórában. Első korongja 2004-ben jelent meg, ezt követően rengeteget koncertezett hazájában és Spanyolországban. A fiatal fádu énekes előadói képességei elismeréseként az Amália Rodríguez Alapítvány 2006 novemberében kivételes előadói képességeit elismerve kitüntette őt, és Duarte énekét ezután még többen szerették meg. Ezt hallgatva megismerhetjük a portugál lélek ambivalenciáját, amely sokszor egy nosztalgikus érzést keres, amelynek segítségével aztán elveszhet és elmélyedhet a hiány melankóliájában. Portugál fádu zene következik a Dankó Rádióban. Énekel Duarte!

Tankó Rádiót hallgatják, világzenei magazinunk szól a népek dalai, irány most Venezuela, mintha felszállnánk egy száguldó express vonatra. Olyan lendületes a következő dal, tüzes dob, gyönyörű vokál és magával ragadó ütemvilág, igazi profi munka. A formáció a Betsaida Machado. Ők egy olyan zenei stílust képviselnek, amely leginkább Venezuela partjainál népszerű. Ez a stílus a golpes de tambor. Ott népszerű ez, ahol a valaha partot ért és letelepedett rabszolgák leszármazottai, így a Betsaida Machado tagjai is születtek. Az ő igazi örömzenéjük ez, ami olyan életigenlést közvetít, ami a világ minden részén sikerre számíthat. 2017-es venezuelai világzenével folytatjuk. Játszik a Betsaida Machado, a dal az Ó Santa Rosa.

Világzenei válogatásunkat hallották a Dankó Rádióban. Ez volt a Népek Dalai, hamarosan éjfél, a himnuszt követően kezdődik az éjszakai dalcsokor. Remélem, hogy találkozunk holnap este is a Dankó Rádióban. Korábbi műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon. Én búcsúzom, a Népek Dalai szerkesztő műsorvezetőjét, Szabó Tamást hallották. További jó rádiózást!

zene rádiója. A pontos idő éjfél.

Itt a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Egy újabb emlékezetes pillanat a Dankó Klub koncertekről, most a Magyar Zene Rádiójában.

minden bolond a világ. Ácsi, ácsi, jaj, de szerelmes vagyok.

Rogyon rá a csillagos ég, menjen ki a göndör haja simára. Én is voltam a babája, raktam csókot a szájára. Hely, rogyon rá a csillagos ég, menjen ki a göndör

0: A pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nótacsokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! A mai 20 csak prímást itt a Dankó Rádióban egy Petőfi Sándor költeménnyel kezdjük. Nem nézek én, minek néznék az égre? Vas Gábor dallamaival hallhatjuk ezt a szerzeményt, Smidélius Éva és Toki Balog Ernő zenekarának tolmácsolásában egy 2022-es felvételről. Jaj, de szép kék szeme van magának. Ezt a nótát is meghallgathatjuk, még másik két dal kíséretében, Sejhaj, ne feküdj a szénabogja tövébe, és Hajlik a rózsafa. Ifjabb Sárközi Lajos és zenekara Tolnai Andrásnak muzsikál. Az énekes Tolnai András is Dankó Rádiós díjazott, ő 2024-ben magyar nóta díjat vehetett át. Csak úgy, mint a prímás, aki szintén díjazott, de ő egy évvel korábban a Dankó Rádió cigányzenei díjasa lett. Tartsanak velünk a következő 1 órában is, ha tehetik. Ez a Magyar Zene Rádiója. Kellemes időtöltést kívánok!

sárga csizmát visel a babám. Ambrózi Ferenc archív felvételről énekli nekünk a dalt, és Balogh Jancsi zenekara muzsikál hozzá. Utána Urbán Katalin és Magyar Imre együttesének előadásában meghallgathatjuk Magyar Imre és Brand István frissét 33 rózsafámon.

Már visel a babát, szeret is az engem igazán. Sárga csizmát visel a babát, szeret is az engem igazán. Sárga csizma, hadd szakadjon el, csak a babám sose hagyjon el. Sárga csizmát visel a babát, szeret is az engem igazán.

nagy a világ, de van közepe, az én rózsám fekete szeme. Nagy a világ, de van közepe, az én rózsám fekete szeme. Ez a világ semmire se jó, ha nincs kis hiány, én nekem való. Nagy a világ, de van közepe.

Dankó klubos felvételekkel folytatjuk. Egészen pontosan hármat játszunk önöknek. Egy harkányit, egy muzslait és egy gyulait. Gyulán 2024. május 10-én vendégeskedtünk Jónás Gézai zenekara társaságában, és többek között színpadra lépett és dalolt a közönségnek Hatvani Kis Gyöngyi. A művésznő 2023-ban a Dankó Rádió Magyar Nóta díját vehette át. Járosi Jenő csádása előtt ifjabb Magyar Imre és Ságodi József andalgója is elhangzik, hűvösebb van már ősz kezd lenni. Ennek a dalnak az előadói Tarnai Kis László és Németh Csicsó József zenekara. Bányai Márton is darra fakad, ő itt és most Dirner Gusztáv, Hódosi Gedeon és B. Fehér Jenő hallgatóját énekli, a Kicsi Fehér Messzelt Szobát. A művész úrnak Lakatos Miklós zenekara muzsikál.

kicsi fehér mezelszoba, falon függő Mária kép. Egy sarokban az asztalon.

az iméntiekben Jó ebédhez szól a Nóta című műsorbeli felvételt hallgathattunk. Az egyik, az Írt nekem a szeretőm, Kolostyák Gyulától és Budai Sándor zenekarától hangzott el. Kedves hallgatóink, önöknél továbbra is a Magyar Zene Rádiója szól, ez pedig benne egy órás zenei összeállításunk, a Hús csak prémás, melyet egy hallgatóval folytatunk. Nincsen nagyobb boldogságom. Patai Zoltán prímás vezetésével hamarosan Jónás Géza együttese muzsikál, Somogyi Erika pedig énekli nekünk Kis Angyal Ernő dalát, aztán Ötvös Adorján és Harmat Imre szerzeményére kerítünk sort, Vége, vége, vége már címmel. Pándi Piroskának és Jenei Gábornak Balázs Tamás zenekara muzsikál majd.

Sárgul már a kukoricaszár, és hajnalom, csillagom, ezzel a két dallal folytatjuk. A friss Tordai Borbély Pál és Heródek Sándor dala, előadói pedig Zalatót Erzsébet és Lakatos Antal zenekara. Előtte pedig jöjjön a csárdás, Tegzegerber Miklós és Kunéri Kálmán nótája, Besenyei Ferenc dalol már is, ifjabb Sánta Ferenc zenekarával.

0: a világ.
1: Nem nyílt nékem virág, hamis a rózsám, nem tudják azt csak mi ketten, és Tilinkó Nóta. Hallgató Andalgó Csádás és Friss következik. A Friss majd Éliás Tibortól és Bangó János együttesétől hallható. Cserkuti Sándor dala előtt pedig Pápai Lajos szerzeménye szól, Farkas Zsolttól és a Száztagú Cigány Zenekar Kamara Zenekarától. Dankó Pista dalát Gáti Pál énekli, akinek Miskolci Balogh Zoltán és zenekara muzsikált Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkban 2023. augusztus 3-án. De természetesen a hallgatóval kezdjük, Palucz László Máris dalolja Alpár Géza és Vidéki Pál nótáját.

az égen csillagsereg. Kutas Katalintól szól nem sokára Sándor Jenő és Mihály László dala. A Borimádat címűt Petrik Balázs énekli, majd Petrik Sándor és Magócsi Lajos andalgója után egy csárdásra is sort kerítünk. Sárdi János lesz az előadó, hely édesanyám, eresszen el a bálba.

Kedves hallgatóink, elérkeztünk mai húscsak prímásunk végéhez. Öreg prímás tégyhangfogót címmel, Kárpát Zoltán szerzeményével búcsúzunk, valamint Olá Ernő Gordonka játékával. Köszönöm valamennyi kollégám nevében a figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, ha tehetik. Addig is jó rádiózást kívánok. Morvai Noémit hallották, viszont hallásra!

pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető